Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. LMFAO. New album coming soon. Sorry for party rocking. Yeah, bitch.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: világon.
1: Yes. Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
1: Hey, yo, what the fuck you think a record by Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes is gonna sound like?

0: Mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
2: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba. További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. Nekem

0: Sztárportré. Tévében, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt kell töltened időt egy olyan emberrel, akivel egyébként igazából egy percet se töltenél magadtól legszívesebben együtt?
2: Nem.
1: Nem is töltesz egy percet sem? Tehát ha ilyen ember van, akkor te fogod magad és...
2: Hát és tovább állok, hogy megoldom azt a helyzetet vagy szituációt.
3: Dan Csanna Mari, énekes, színész.
2: Apukám, aki most már 77 éves és nagyon bölcs ember, egy pár éve mondogatja, hogy miért kell nekem mindent elviselni, annyi mindent megértem, hadd engedte meg nekem ebben a korban, hogy azt úgy éljem, és úgy gondoljam, és úgy viseljem, ahogy én azt szeretném, és ahogy az nekem jól esik. És biztos, hogy ez a gondolatmenet már egy ilyen bizonyos kor, középkor után előjön az emberben. Fiatalon sokkal hajlékonyabbak vagyunk az irányba, hogy bizonyos szituációkban lenyeljük azt a galuskát.
1: Vagy lázadunk, nem?
2: Hát, vagy lázadunk,
1: de... Lehet, hogy lázad.
2: Én egy toleráns embernek mondom magam. Én tényleg nyitott vagyok a világra, szeretettel viszonyulok mindenki irányába, de sajnos tényleg én is így, ahogy öregszem idézőjelben, azt érzem, hogy néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük. Most nem a külsejük, hanem a jelenlétük valamiért nem kellemes.
1: Lehet, akár például az is lehet, hogy valaki rengeteget beszél, lefáraszt.
2: Vagy ahogy én is lehetek kellemetlen valakinek. Ez benne van a pakliban. És akkor én inkább valahogy egy elegáns megoldást próbálok találni erre a problémára, vagy, hogyha nem segít az elegáns megoldás, és már piócaszerű ez a viszony, akkor sajnos előjön belőlem az a székelyvér, és az a...
1: De jó, az azt mutasd meg most itt valahogy.
2: Nem, hát nincs vért, mert nyilván az egy ilyen nagyon-nagyon rendkívüli helyzet kell legyen, hogy én nagyon kiboruljak, és nagyon kijöjjön belőlem a sárkány, ha bár van ilyen.
1: Az biztos valamiféle ilyen azt a kutyafáját szerű.
2: Igen, például most mesélek egy nagyon banális kis példát, hogy a házunk előtt van egy ilyen kis zöld terület, amit hát én három ilyen virág kaspos alkotással én lekerítek, hogy hát a szomszédok vagy az arra tévedő ne menjen rá arra szép zöld pázsitra, és ez évek óta így van, de az utóbbi időben az egyik kaspot folyamatosan széttörik, tönkreteszik a virágokat, és úgy megyek haza, hogy ez a kaspó, ez már tönkre van téve, és jó, cseréltem, még egyszer, és hát a múltkor történt olyan, hogy pont kint voltam a kap előtt, és egy nem szomszéd, mert a szomszédot nem ugatnám le, de egy szerencsétlen arra tévedő pont megfordult az utcába és leverte, és na hát akkor aztán jó, szerencsétlen férfi annyira megijedt, hogy gyorsan jött, és nem tudnám jobbá tenni, és mondom, hozzon egy kaspot, hozzon egy virágot bele, köszönöm. Ezt pont a postás jelenlétében mondtam, és mondtam, hogy nem vagyok annyira hátfia, csak most már szegény fickon csattant az ostor vége.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt tölteni időt egy olyan emberrel, akivel egyébként amúgy biztos nem is töltenél időt együtt egy percet se?
2: Hát, ezt nehezen tudnám elképzelni, mert hála Istennek nekem főnököm nincs, mert biztos, hogy egy főnökkel, akár szereti az ember, akár nem, akkor muszáj bizonyos időt együtt tölteni vele.
3: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Hiszen az embernek a munkája, a munkaköre ezt megkövetelni. Nekem úri dolgom van, mert ilyen szempontból soha életemben nem is voltam arra kényszerítve, de azt hiszem, hogy nem is biztos, hogy tudtam volna tűrni, hogyha egy általam mondjuk nem szeretett ember. Egy közömbös emberrel eltöltök én időt, azzal nincsen semmi gond, de azért, hogy muszáj legyen, azért, hogy például nekem jobb sorom legyen, vagy jobban odafigyeljenek rám, ilyen szempontból biztos, hogy nem. Sőt, olyan típus vagyok, hogy amikor fontos emberek voltak a szobában valamilyen előadás után, valamilyen fogadáskor, akkor én lapultam, sőt, inkább ki is fordultam a szobából, ha olyan emberek voltak, akik kvázi a pályám segítése miatt jól jött volna velük társalkodni vagy beszélgetni. Na most én az a típus vagyok, hogy én nem tudok jelentkezni, nem tudok szólni, nem tudok dörzsölődni. Nagyon türelmes vagyok, tehát elviselek nagyon sok mindent, de magam nem keresem az ilyen helyzetet.
1: Na most több minden jut eszembe, hogy milyen érdekes, mert másoknak viszont segítesz, a diákoknak mindig segítettél, és mindig mindent elintéztél nekik.
2: Tényleg így van, hogy a diákjaimért és a családomért. Őértük az biztos, hogy kivont karddal tudok hadakozni, és próbálok is nekik mindenben segíteni. Kivétel az, hogy azért nem viszem, mint kutya a szájában a kölykét, nem viszem őket különböző színházakhoz, tehát nem árusítom őket, csak biztosítok nekik olyan lehetőséget, hogy olyan helyeken énekeljenek, ahol hallhatja őket segítő ember. Tehát az ő érdekükben boldogan. Magam részéről pedig ez világéletemben olyan volt, hogy orcapirítónak éreztem. Pedig tulajdonképpen nem az.
1: Még az előző gondolatkörre egy picit visszaugrok, hogy tehát ha van mégis olyan ember, akivel egyébként magadtól sosem ülnél le tartósan, meg végképp nem, hogy ez egy érdekes helyzetet is tud mutatni neked.
2: Igen.
1: És akkor te megengeded, hogy mutasson ez a helyzet valamit, vagy pedig inkább felállsz és odébb sétálsz?
2: Nem, soha nem. Azt hiszem, hogy nem is fordult elő talán az életemben egyszer-kétszer olyan helyzetben, amikor az tényleg helyén való volt. De soha nem bántanék meg senkit, hogy én most csak úgy fölkapom magamat, és azt mondom, hogy ez a helyzet nem tetszik, és elmegyek. Inkább ilyenkor mosolygok, de az a mosoly az ilyenkor egy kicsit kényszeredett. Persze igyekszem, hogy ne vegyék észre, de mosolygok, türelmes vagyok, és aztán utána szidom magamat.
1: Hogy minek kellett ennyit mosolyognom, és
2: igen,
1: ott maradnom?
2: Igen, de olyan vagyok, hogy tényleg meg nem bántanám az ismerőst, illetőleg ezt az ismeretlen, vagy számomra kicsit kellemetlenebb embert sem.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
2: Az élet hoz olyan helyzeteket, ami nem komfortos. Én azt hiszem, hogy ilyenkor mindig igyekszem feltenni azt a kérdést, tehát úgy megközelíteni, hogy ez a szituáció mire akar engem megtanítani. Sokszor érezhetjük, hogy hát nem én itt akartam ide jönni. Tehát, hogy azért a forgatókönyvek tudnak úgy alakulni, hogy ne legyen egyértelmű, hogy tulajdonképpen hogy is keveredtem ide.
3: Hogy kerültem ide?
2: Ez simán lehet, most hogy a véletlenek összjátéka is áldozatként megéli az ember, hogy én most hogy csöppentem ebbe. Azért azt hiszem, hogy az általában így szokott, így szokott lenni első ránézésre.
3: De az a mi megélésünk, nem ez benne igen. Az érdekes, hogy tulajdonképpen a saját lábam vitt engem oda, az én megélésem az, hogy kerültem én ide ebbe a rettenetes helyzetbe.
2: Erről eszembe jut egy nagyon jó példa. Egy nagy gondolkodó napjaink nagy gondolkodójának tartott embernek van egy ilyen mondása, hogy azt gondolod, hogy megvilágosodtál? Menjél egy karácsonyi ebédre a családodhoz. Tehát én azt veszem észre, hogy általában van a Jóistennek egy nagyon rafinált megoldás arra, hogy mi ne tudjunk elmenekülni, a család. Tehát a családi kötelékek azok, ahol nem egy barát, egy munkatárs, tehát bárhol azt tudod mondani adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van. És azokból a helyzetekből nem tett a sors úgy rápecsételte az életedre, hogy ahhoz csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Esztré. Folytatódik a beszélgetés.
1: És mogorva alak ropióta nincs az életedben?
2: Öt!
3: Mírai Kata, színésznő, coach.
2: Ő másképp volt mogorva. Tehát, hogy azért egy két éves mogorva, az már úgy két éves, hogy értelmi szinten, tehát, hogy nem ugyanazt az értelmi. Tehát, hogy nyilván nem ültünk le...
1: Teázni.
2: Igen, Freudról beszélgett. Teázni leültünk, de Freudról nem beszélgettünk, ha csak úgy nem, hogy ő hallgatott, és... Túl sok véleménye nem volt a dologról.
1: Vagy nem mondta el, mert hát, nem akart nem. Felháborítani esetleg. Gondolod, hogy
2: igen,
1: nem
2: igen,
1: meghallgattam. Hadd higgye, amit
2: de hisz. Mogorva alak? Nem.
1: Hát, hogy elmúlt Ropival a mogorvaság, és akkor érezte ő is, hogy az élete itt...
2: Vagy megtanultam kezelni a mogorvaságot mellette.
1: Hát,
2: tehát, hogy a mogorvasága mögött én láttam az ő csupa szív jóságát. Tehát, igen, hogy ő egy végtelenül... Tehát, igen, azért érdekes ez a dolog, mert ugye pont abból, hogy ő, most egy kutyáról beszélünk, nyilván, de azért más volt a mi viszonyunk, ő a naivitásában a végtelen, tehát az önzetlen szeretetet is ugyanúgy megtanította.
3: Csanna Mari, énekes, színész.
4: De visszatérve azokra az emberekre, akik ugye kellemetlenek a környezetünkben, ezeket én eliminálom teljes mértékben. Először elegánsan, vagy kerülöm a társaságukat, vagy tényleg eljön az a pont, amikor megmondom, hogy na akkor most figyelj, és kirosztom. És akkor nyilván van benne igazság is, van benne durvaság is, mert igen, székely vagyok.
1: De néha megtörténhet az is egyébként, hogy átfordul a dolog, és szeretetté alakul.
4: Volt ilyen is az életemben. Volt, gyerekkoromban volt első-második osztályban, volt egy kislány, akivel gyűlöltük egymást. De ahol tudtunk egymásnak, borsot törtünk az óra alá, én tönkretettem a táskát, mert ráültem, és az betolypat, ilyen keményt egy kis táska volt, bőröntke. És képzeld el, hogy eltelt pár év, ötödik osztálytól a legeslegjobb barátnők lettünk, és mind a mai napig ápoljuk a barátságunkat.
1: Felnőttként is el tudsz ilyet képzelni egyébként, akár a jövőre nézve is, hogy megtörténik, hogy most ki ne válhatsz valakit. Egy percet se akarnál vele együtt tölteni, és megtörténhet.
4: Ennek nagyon sok olyan tényezője kell legyen, egy olyan folyamatnak kellene végigmennie, úgy benne, mint az illetőben, ami megszüli ezt a szituációt. Felnőttként már nem vagyok annyira nyitott, és annyira, hogy mondjam, naív, hogy, hogy bármit megegyek, vagy elfogadjak.
1: Néha egyébként talán drámai helyzetek szoktak ilyet hozni, nem? Hogy rálátsz hirtelen a másik embernek a nagy fájdalmára, nehézségére, valami közösen átélt nagy nehézség.
4: Igen, ez is meg tudja szülni. Tehát mondom, hogy egy rossz viszonyt át tud fordítani biztos bizonyos események sorozata egy olyan kapcsolattá, amivel egy szövetség születik, és egy másfajta baráti kapcsolat.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót,

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Általában nem szoktam előítélettel fordulni az emberek felé. Volt ilyen, amikor az egyik diákomnak az édesapja olyan nagyon nem volt szimpatikus. Aztán amikor egyszer úgy adta a sors, hogy mégis hosszabban beszélgessünk, akkor én rájöttem, hogy hát azért ilyen, mert annyi tudás van benne, hogy folyton bele kell szólnia a dolgokba, tehát ez nem okvetetlenkedés, hanem a tudás, sok-sok tudásnak a kifejezése az, hogy beszél és beszél és beszél, de azért beszél, mert van mit, van mit.
1: Dancsanna Mari.
3: Néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük.

0: esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
1: Bele vagy kényszerítve egy viszonyba, amit ugyan magad választottál, de valahol mégiscsak dobta a gép.
2: Mérai Kata.
1: Megtanultam kezdeni.

0: Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sztár Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztár Portré. Nekem a...

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt kell töltened időt egy olyan emberrel, akivel egyébként igazából egy percet se töltenél magadtól legszívesebben együtt?
2: Nem.
1: Nem is töltesz egy percet sem? Tehát ha ilyen ember van, akkor te fogod magad és...
2: Hát és tovább állok, hogy megoldom azt a helyzetet vagy szituációt.
3: Dan Csanna Mari, énekes, színész.
2: Apukám, aki most már 77 éves és nagyon bölcs ember, pár éve mondogatja, hogy miért kell nekem mindent elviselni, annyi mindent megértem, hadd engedte meg nekem ebben a korban, hogy azt úgy éljem, és úgy gondoljam, és úgy viseljem, ahogy én azt szeretném, és ahogy az nekem jól esik. És biztos, hogy ez a gondolatmenet már egy ilyen bizonyos kor, középkor után előjön az emberben. Fiatalon sokkal hajlékonyabbak vagyunk az irányba, hogy bizonyos szituációkban lenyeljük azt a galuskát.
1: Vagy lázadunk, nem?
2: Hát, vagy lázadunk,
1: de... Lehet, hogy lázad.
2: Én egy toleráns embernek mondom magam. Én tényleg nyitott vagyok a világra, szeretettel viszonyulok mindenki irányába, de sajnos tényleg én is így, ahogy öregszem idézőjelben, azt érzem, hogy néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük. Most nem a külsejük, hanem a jelenlétük valamiért nem kellemes.
1: Lehet, akár például az is lehet, hogy valaki rengeteget beszél, lefáraszt.
2: Vagy ahogy én is lehetek kellemetlen valakinek,
1: persze,
2: van a pakliban. És akkor én inkább valahogy egy elegáns megoldást próbálok találni erre a problémára, vagy, hogyha nem segít az elegáns megoldás, és már piucaszerű ez a viszony, akkor sajnos előjön belőlem az a székelyvér, és az a...
1: De jó, az azt mutasd meg most itt valahogy.
2: Nem, hát nincs miért, mert nyilván az egy ilyen nagyon-nagyon rendkívüli helyzet kell legyen, hogy én nagyon kiboruljak, és nagyon kijöjjön belőlem a sárkány, ha bár van ilyen.
1: Az biztos valamiféle ilyen azt a kutyafáját szerű.
2: Igen, például most mesélek egy nagyon banális kis példát, hogy a házunk előtt van egy ilyen kis zöld terület, amit hát én három ilyen virág kaspos alkotással én lekerítek, hogy hát a szomszédok vagy az arra tévedő ne menjen rá arra szép zöld pázsitra, és ez évek óta így van, de az utóbbi időben az egyik kaspot folyamatosan széttörik, tönkreteszik a virágokat, és úgy megyek haza, hogy ez a kaspó, ez már tönkre van téve, és jó, cseréltem, még egyszer, és hát a múltkor történt olyan, hogy pont kint voltam a kap előtt, és egy nem szomszéd, mert a szomszédot nem ugatnám le, de egy szerencsétlen arra tévedő pont megfordult az utcába, és leverte, és na hát akkor aztán jó, szerencsétlen férfi annyira megijedt, hogy gyorsan jött, és nem tudnám jobbá tenni, és mondom, hozzon egy kaspot, hozzon egy virágot bele, köszönöm. Ezt pont a postás jelenlétében mondtam, és mondtam, hogy nem vagyok ennyire hátfia, csak most már szegény fickon csattant az ostor vége.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Rekordot döntött az államháztartás hiánya augusztusban. Újabb két évet csúszhat Paks 2 építése. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Rekordot döntött az államháztartás havi hiánya augusztusban. 2311,2 milliárd forintos mínuszt mért a pénzügyminisztérium. Az első 8 hónapban pedig 5169,1 milliárd forint volt a deficit. A kiugró augusztusi hiányból 2186,9 milliárd forintot az uniós helyreállítási programok előfinanszírozása okozott. Augusztusban 1,3%-kal emelkedtek a fogyasztói árak az egy évvel korábbihoz képest, júliushoz viszonyítva pedig 2%-os volt a növekedés, közölte a statisztikai hivatal. Az éves infláció júliusban 1,2% volt. Az augusztusi 1,3%-os infláció mértékével emelkednek az útdíjak jövőre. A személyautókra szóló éves országos matrica 62.560 forint lesz, a megyei matrica 7.280 forintba kerül majd. A pótdíjak is emelkednek. Új pályázatot írt ki a hazai szélerőművek fejlesztésére a kormány, de az első turbinák legkorábban 2030 őszén csatlakozhatnak a hálózathoz. A pályázat 700 megawattnál valamivel nagyobb új kapacitás kiépítését teheti lehetővé, miközben 2030 végéig összesen 4000 megawattnyi új szélerőművi kapacitással számolnak. Újabb két évet csúszhat Paks 2 építése, csak 2035 körül helyezhetik üzembe az új atomerőművet, értesült a Politico. Alapbirtokába került belső ütemterv szerint a Rosatom által tervezett létesítmény utolsó reaktorblokkjának átadását 2034. december végére tervezik, miközben korábban 2032-es befejezési dátumról beszéltek. Elmaradt az OECD átlagtól a magyar 15 évesek teljesítménye a 2025-ös PISA felmérésben, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. A magyar diákok szövegértésből 452, matematikából 459, természettudományból pedig 480 pontot értek el, az OECD átlag 461, 463, illetve 486 pont volt. Rekordmélységbe süllyedt Donald Trump amerikai elnök támogatottsága a Financial Times felmérése szerint. A brit üzleti napilap megbízásából készült kutatás alapján az amerikaiak alig 33%-a elégedett Donald Trump elnöki tevékenységével. Egyetlen hónap alatt 3% ponttal csökkent az amerikai elnök munkájával elégedettek aránya. Donald Trump támogatottsága az elkötelezett republikánus választók körében is folyamatosan és jelentősen csökken. Patriot rakétákat és egyéb légvédelmi eszközöket szállít Ukrajnának az Egyesült Királyság. A londoni Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint Nagy-Britannia 100 millió fontos légvédelmi csomagot állított össze. Felszakadozik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, csökken a csapadék esélye, napközben inkább csak kevés helyen eshet. A szelet élénk lökések kísérhetik. Délután 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok.
6: hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Rekordot döntött az államháztartás hiánya augusztusban, újabb két évet csúszhat Paks 2 építése. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Rekordot döntött az államháztartás havi hiánya augusztusban. 2311,2 milliárd forintos mínuszt mért a pénzügyminisztérium. Az első 8 hónapban pedig 5169,1 milliárd forint volt a deficit. A kiugró augusztusi hiányból 2186,9 milliárd forintot az uniós helyreállítási programok előfinanszírozása okozott. Augusztusban 1,3%-kal emelkedtek a fogyasztói árak az egy évvel korábbihoz képest, júliushoz viszonyítva pedig 2%-os volt a növekedés, közölte a statisztikai hivatal. Az éves infláció júliusban 1,2% volt. Az augusztusi 1,3%-os infláció mértékével emelkednek az útdíjak jövőre. A személyautókra szóló éves országos matrica 62.560 forint lesz, a megyei matrica 7.280 forintba kerül majd. A pótdíjak is emelkednek. Új pályázatot írt ki a hazai szélerőművek fejlesztésére a kormány, de az első turbinák legkorábban 2030 őszén csatlakozhatnak a hálózathoz. A pályázat 700 megawattnál valamivel nagyobb új kapacitás kiépítését teheti lehetővé, miközben 2030 végéig összesen 4000 megawattnyi új szélerőművi kapacitással számolnak. Újabb két évet csúszhat Paks 2 építése, csak 2035 körül helyezhetik üzembe az új atomerőművet, értesült a Politico. Alapbirtokába került belső ütemterv szerint a Rosatom által tervezett létesítmény utolsó reaktorblokkjának átadását 2034. december végére tervezik, miközben korábban 2032-es befejezési dátumról beszéltek. Elmaradt az OECD átlagtól a magyar 15 évesek teljesítménye a 2025-ös PISA felmérésben, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. A magyar diákok szövegértésből 452, matematikából 459, természettudományból pedig 480 pontot értek el, az OECD átlag 461, 463, illetve 486 pont volt. Rekordmélységbe süllyedt Donald Trump amerikai elnök támogatottsága a Financial Times felmérése szerint. A brit üzleti napilap megbízásából készült kutatás alapján az amerikaiak alig 33%-a elégedett Donald Trump elnöki tevékenységével. Egyetlen hónap alatt 3% ponttal csökkent az amerikai elnök munkájával elégedettek aránya. Donald Trump támogatottsága az elkötelezett republikánus választók körében is folyamatosan és jelentősen csökken. Patriot rakétákat és egyéb légvédelmi eszközöket szállít Ukrajnának az Egyesült Királyság. A londoni Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint Nagy-Britannia 100 millió fontos légvédelmi csomagot állított össze. Felszakadozik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, csökken a csapadék esélye, napközben inkább csak kevés helyen eshet. A szelet élénk lökések kísérhetik. Délután 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok.
6: Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony. Én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes. Az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kevés a diplomás Magyarországon, tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Bár növekszik európai összehasonlításban, továbbra is meglehetősen alacsony Magyarországon a felsőfokú végzettséget szerzettek aránya a 25-34 éves korosztályban, derült ki az Eurostat felméréséből. A legnagyobb arányt 2025-ben Írországban mérték, a sor végén mögöttünk pedig csak Olaszország és Románia állt. Jövő héten megkezdi a személyes meghallgatásokat az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. Első alkalommal Hak Péter jogtudóst, egyetemi tanárt, korábbi országgyűlési képviselőt, Szabó Máté volt ombudsmant és Fiszter Zsuzsannát, a Mi Hazánk mozgalom végrehajtási és hitelügyi szakértőjét hívják meg. Júliusban 4,9%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos hónapjához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A növekedés jelentősen meghaladta a júniusi 3%-ot és megközelítette a májusi 4,8%-ot. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint júniushoz képest 1%-kal bővült a forgalom. Idén is pályázhatnak a kerékpáros barát címre települések, munkahelyek és közintézmények, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton a KTI online pályázói felületén. A kezdeményezés célja, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár. A pályázatot először 2006-ban írták ki. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Az előzetes adatok alapján július végéig csaknem 440 ezer magyar turista, összesen mintegy 2 millió vendég éjszakát töltött Horvátországban. A tavalyi erős év hasonló időszakához viszonyítva ez 7%-os növekedés. A magyar utazók az idén is a Kvarneröblöt, Isztriát és Zadar megyét választották legszívesebben az úti célok közül. Az Európai Bizottság mintegy 115 millió euró sürgősségi támogatást nyújt Spanyolországnak a ceutai helyzet kezelésére, és megerősített operatív segítséget is nyújt a spanyol hatóságoknak. Spanyolország a finanszírozást egyebek mellett a határvédelem megerősítésére, a biztonsági infrastruktúra fejlesztésére használhatja fel. Ceutába július végén több mint 70 ezer ember tört be Marokkóból. Döntő többségük a tömeges betörést követő napokban el is hagyta az észak-afrikai spanyol város területét, de jelenleg is több ezen vannak Ceutában, ami miatt a város vezetése szerint tarthatatlan a helyzet az exklávéban. Újabb 4 F-16-os vadászbombázót rendel Szlovákia. A védelmi tárca közlése szerint a beszerzés jóváhagyása részben a NATO részéről megfogalmazott szükségletekkel, részben pedig a biztonsági helyzet megváltozott körülményeivel függ össze. Szlovákia már korábban vásárolt 14 F-16-os vadászbombázót. Felszakadozik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, csökken a csapadék esélye, napközben inkább csak kevés helyen eshet. A szelet élénk lökések kísérhetik. Délután 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: A Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Rödl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádió.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: A hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is.
1: Lépés Rádió, a Ritmus Rádiója.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Frissen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
3: Csalókra figyelmeztet a fogyasztóvédelem, megkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság figyelmeztetése szerint a tisztességtelen eladók gyakran egészségügyi szakemberek, patikák vagy intézmények nevét és arculatát használják fel a vásárlók megtévesztésére. Ez a trükkös reklámfogás leginkább a fogyást, alakformálást, potenciálnövelést vagy különféle betegségek gyógyítását ígérő készítményeknél fordul elő. A hatóság hangsúlyozza, hogy az étrendkiegészítők jogilag élelmiszernek minősülnek, nem pedig gyógyszernek. Ennek megfelelően ezeknek a termékeknek a jogszabály alapján sem tulajdonítható semmilyen betegség megelőző, kezelő vagy gyógyító hatás. Az olyan internetes kommunikáció, amely egészségügyi szakemberek ajánlására, rendkívüli gyógyhatásra vagy gyors garantált eredményre hivatkozik, fokozott körültekintést indokol. Megkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Szeptember 25-éig mintegy 17 ezer résztvevőt várnak. Az osztálykirándulások hétfőtől szerdáig, illetve szerdától péntekig tartanak. A diákok teljes ellátást és turnusonként több mint 40 féle programot kapnak. A foglalkozások között természettudományos, környezetvédelmi, művészeti, digitális és pénzügyi ismeretterjesztő programok is szerepelnek, emellett sétahajózás és kalandpark is várja a gyerekeket. Újdonság a rendőrségi járműpark, ahol korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket mutatnak be. A táborban folyamatos egészségügyi felügyeletet is biztosítanak. Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és a zöldségek ára augusztus utolsó hetében, az előző év azonos időszakához viszonyítva, olvasható az Agrárközgazdasági Intézet honlapján közzétett összesítésben. Az AKI piaci árinformációs rendszerének adatai szerint a főváros nagybani piacán a görög dinnye drágult egy év alatt, míg a sárga dinnye tavalyhoz képest 22-25%-kal lett olcsóbb. A piros csemege szőlőára 10%-kal, az őszi baracké 40-45%-kal csökkent, a vilmos körtéjé 5%-kal emelkedett. A zöldségek közül a paprikafélék ára vegyesen alakult, 10%-nál nagyobb árcsökkenést és 40%-ot közelítő drágulást is mértek fajtától függően. A kígyóborka és a sárgarépa drágult, a nem jelölt burgonyára viszont csökkent tavaly óta. Megfizethető lakhatásról szóló jogszabályok alkotására tett javaslatot az Európai Bizottság, hogy támogassa az Európai Uniós tagállamokat és a városokat a lakhatási válság kezelésében. A tervezett uniós jogszabály keretet biztosítana az egységes piacot érintő lakhatási intézkedésekhez, miközben a lakáspolitikai döntések továbbra is nemzeti, regionális és helyi hatáskörbe tartoznának. A tervezett szabályozás szerint a helyi hatóságok intézkedéseket hozhatnak a lakóingatlanok megszerzésével vagy használatával kapcsolatban is, például a második lakás vagy a tartósan üresen álló lakások használatára. Nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki gyenge eső. A szelet sokfelé élénk erős lökések kísérhetik. 19-24 fokot mutathatnak a hőmérők napközben.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
8: www.hankozidigital.hu
1: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
7: A reklám után
2: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
7: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépésre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: A múlt és a jelent kedvenc felvételei.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében, már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni oltás. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében. Győr, Moson, Sopron, Somogy, Vas és Zala megyékben vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadék miatt megszűnt a fokozott erdőtűzveszély. A többi megyében továbbra is fennáll a tilalom. Már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra kéri a 7-es gyerekek szüleit, hogyha még nem tették meg, keddig juttassák vissza a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. A humán papilloma vírus elleni védőoltás a daganatok megelőzésének egyik fontos eszköze, beadása ebben az életkorban biztosítja a leghatékonyabb védelmet. Az iváncsai kutak egyikében sem mutatható ki a magzatkárosító vegyi anyag jelenléte, derül ki az önkormányzat vizsgálatából. A település 55 helyszínén furt és ásott kutakból vettek mintákat. A Fejér megyei község múlt hétpénteken közölte, hogy a településen működő akkumulátorgyár NMP szennyezést fedezett fel az üzem belső területén található monitoring kútban. Az iváncsai önkormányzat már akkor közölte, hogy a vezetékes ivóvíz Ercsi felől érkezik, azzal nem lehet probléma. A déli körvasút második üteméhez kapcsolódó munkák kezdődnek a Hamzsabégi parkban hétfőn, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szeptemberi munkálatok részeként gyalogos aluljárók új közvilágítást kapnak, emellett a vasúti pálya és a műtárgyak megfelelő vízelvezetéséhez új csapadékvízelvezető hálózat épül ki. A várhatóan október közepéig tartó munkák miatt a parkban és a környező utakon időszakos korlátozások lesznek. Szaúd-Arábia lezárta egyik legfontosabb olajvezetékét, amit Irak felől dróntámadás ért. Irak elismerte, hogy az Iránnal határos egyik tartományukból érte támadás a vezetéket. A mintegy 1200 km hosszú olajvezeték Szaúd-Arábiának azért fontos, mert ezzel a Hormúzi szorost megkerülve lehet olajat exportálni. Ez a csővezeték mozgathatja a globális olajforgalom 4-5%-át, most viszont a támadás után le kellett állítani. Hollandiában kihallgatták azt a férfit, aki a gyanú szerint csaknem 4 tonna kokaint próbált meg Gánából Hollandia érintésével Belgiumba csempészni. A szállítmányt, melynek értéke mintegy 225 millió euró, hétfőn foglalták le a francia vámosok Dunkirk kikötőjében. Csaknem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések. Felszakadozik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, csökken a csapadék esélye, napközben inkább csak kevés helyen eshet. A szelet élénk lökések kísérhetik. Délután 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: A Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében, már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni oltás. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében. Győr, Moson, Sopron, Somogy, Vas és Zala megyékben vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadék miatt megszűnt a fokozott erdőtűzveszély. A többi megyében továbbra is fennáll a tilalom. Már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra kéri a 7-es gyerekek szüleit, hogyha még nem tették meg, keddig juttassák vissza a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. A humán papilloma vírus elleni védőoltás a daganatok megelőzésének egyik fontos eszköze, beadása ebben az életkorban biztosítja a leghatékonyabb védelmet. Az iváncsai kutak egyikében sem mutatható ki a magzatkárosító vegyi anyag jelenléte, derül ki az önkormányzat vizsgálatából. A település 55 helyszínén furt és ásott kutakból vettek mintákat. A Fejér megyei község múlt hétpénteken közölte, hogy a településen működő akkumulátorgyár NMP szennyezést fedezett fel az üzem belső területén található monitoringkútban. Az iváncsai önkormányzat már akkor közölte, hogy a vezetékes ivóvíz Ercsi felől érkezik, azzal nem lehet probléma. A déli körvasút második üteméhez kapcsolódó munkák kezdődnek a Hamzsabégi Parkban hétfőn, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szeptemberi munkálatok részeként gyalogos aluljárók új közvilágítást kapnak, emellett a vasúti pálya és a műtárgyak megfelelő vízelvezetéséhez új csapadékvízelvezető hálózat épül ki. A várhatóan október közepéig tartó munkák miatt a parkban és a környező utakon időszakos korlátozások lesznek. Szaúd-Arábia lezárta egyik legfontosabb olajvezetékét, amit Irak felől dróntámadás ért. Irak elismerte, hogy az Iránnal határos egyik tartományukból érte támadás a vezetéket. A mintegy 1200 km hosszú olajvezeték Szaúd-Arábiának azért fontos, mert ezzel a hormúzi szorost megkerülve lehet olajat exportálni. Ez a csővezeték mozgathatja a globális olajforgalom 4-5%-át, most viszont a támadás után le kellett állítani. Hollandiában kihallgatták azt a férfit, aki a gyanú szerint csaknem 4 tonna kokaint próbált meg Gánából Hollandia érintésével Belgiumba csempészni. A szállítmányt, melynek értéke mintegy 225 millió euró, hétfőn foglalták le a francia vámosok Dunkirk kikötőjében. Csaknem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések. Felszakadozik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, csökken a csapadék esélye, napközben inkább csak kevés helyen eshet. A szelet élénk lökések kísérhetik. Délután 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: A Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Hozzá még egyel!
1: Horror!
2: Mi?
3: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépés.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Tízmilliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány, folytatódik a felújítás a Ceglédi vasúti vonalon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 10 milliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter erről a gyermekvédelem helyzetéről szóló sajtótájékoztatón beszélt. Bejelentette azt is, hogy külön programot indít a kormány a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére, ennek éves költsége 1 milliárd forint. Csökkentik az adminisztrációt és az informatikai rendszert is fejlesztik. Emellett két lépcsőben rendezik a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók béreit. Magyar Péter a kormány nevében bocsánatot kért azoktól, akiket megaláztak, akiket bántalmaztak, és azoktól is, akik a rendszerben dolgoztak. Elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése. A szakember hiány az egyik legnagyobb probléma a gyermekvédelemben, az elhelyezésre váró kiskorú gyermekek száma pedig jelentősen növekedett az elmúlt években. A szociális és családügyi miniszter szerint a rendszer szinte az összeomlás szélén van, ezt a benne dolgozó emberek tartják csak egyben. A teljes 220 oldalas gyermekvédelmi jelentés már elérhető a kormány oldalán. A Szabadság koalícióját, a Szabadság köreit kell megalkotnia a fideszes politikai közösségnek. Erről beszélt Bóka János a Kötsei piknik előtt tartott sajtótájékoztatón. A Fidesz frakció vezetője szerint a párt ma egyszerre politikai ellenzéke a kormánynak és annak a rendszernek, amit a Tisza kormány az önkényre épít. Szerinte Orbán Viktor folytatni fogja a politizálást. A Telex kérdésére elmondta, az ex-miniszterelnök elkötelezettsége az ország és a politikai közösség iránt vitathatatlan. Egy másik válaszban egyértelművé tette, hogy a politikai közösség megkérdőjelezhetetlen vezetője még mindig Orbán Viktor. Folytatódik az átfogó felújítás ősszel a Ceglédi vasúti fővonalon a kiszámíthatóbb közlekedés érdekében. November elejéig még több vágányzári ütemre is szükség lesz, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt kiemelte, mintegy 50 ezer utas használja egyetlen átlagos hétköznapon a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal elővárosi szakaszát. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy ilyen terhelésű vasútvonalat nem lehet egyszerre hosszú időre lezárni és teljes egészében rendbe tenni. Ezért ütemről ütemre haladnak, mindig azokon a szakaszokon, ahol a beavatkozás a leginkább indokolt. Két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, miután szerdán történelmi mélypontot, 0 cm-es vízállást mértek a Vigadótéri vízmércénél, derül ki a vízügy.hu szombat reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint a vízszint további emelkedése várható, vasárnap délig még körülbelül 15 cm-es emelkedést jeleznek előre, majd ismét apadni kezd a folyó. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütés várható, keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok, de számottevő csapadék sehol sem valószínű. Még több tájegységünkön élénk lesz a szél. Napközben a legmelegebb hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek,
6: Ez valami új high-tech tud.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: Sztártitkok. Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Vendégem Axlen. Szia Axlen, üdvözöllek.
1: Szia, én is üdvözöllek és üdvözlöm a tévénézőket, illetve a rádió hallgatókat is.
0: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kicsit jobban, mélyebben megismerhetünk. Szét foglak ma boncolgatni.
1: Rendben.
0: Először is avasd be minket, kérlek, a gyerekkorodba. Hol születtél? Honnan jöttél?
1: Én Debrecenben születtem, és egy éves koromban költöztünk ki Mikepécsre, és azóta is ott élek, ennek már most már 35-6 éve.
0: Wow. És milyen volt a gyerekkor Debrecenben? Azért tudjuk, hogy nagyváros Debrecen, de mégis az én családom szabolcsi, úgyhogy eléggé jártas vagyok azért így a környéken is. Azért másabb.
1: Másabb, sokkal másabb, illetve ugyebár azért a gyerekkor nagy részét azt inkább a Mikepécsen töltöttem.
0: Igen.
1: Nyilván a középiskola és egyéb dolgok már Debrecenhez kötöttek, de inkább a falusi élet az, ami közelebb állt hozzám gyerekként. Hát teljesen átlagos, mint minden egyes falusi gyerekén is rengeteget csavarogtam esténként, eljártunk biciklizni, fociztunk kint a téren, tehát minden ilyen átlagos dolog, ami egy ilyen falusi életbe beletartozik, állattenyésztéstől kezdve a növénytermesztésig minden volt.
0: Fantasztikus. Szerintem a vidéki élet az embereknek tud adni egy tisztaságot, és azért, ahogy halljuk a dalaidat, azért te ez a kellemes, mégis populáris, fülbemászó, de olyan őszinte dallamok jönnek ki belőled, én azt tudom mondani, amelyik számaidat hallgattam, és majd ma is fogjuk hallgatni a műsor során, de nem rohanok ennyire előre. Milyen gyerek voltál? Csendes típus?
1: Bármennyire meglepő, ugyebár a mostani létet figyelve, én rettenetesen befelé forduló, nagyon csendes, nagyon pedáns, nagyon magamnak való. Tehát én nagyon nehezen nyitottam bárki irányába is. Engem el is neveztek, pecéztek így még az óvodás időszakban magányos farkasnak. Én mindig az óvonéni mellett megálltam csendesen, míg mindenki más rohangált, én ott kis csendesen megálltam magam, mert teljesen más volt a kicsi én.
0: Ez tényleg hihetetlen most innen itt ülve veled, de azért kíváncsiak lennénk erről a fotókra, hogyha majd egyszer beavatsz minket a kiskori Axlenbe.
1: Nagyon meglepő lesz, mert göndör szőke fürtjeim voltak.
0: Júj! Na, akkor még inkább kíváncsiak vagyunk rá. És mikor kezdődött nálad az, hogy elkezdted érezni, hogy téged hív az éneklés, az előadás?
1: Ez már egészen korán megtörtént általános iskola felső tagozatában, ami azért érdekes, mert úgy indítottam alsó tagozatban, hogy a legelső akkori karómat azt énekórán szereztem. Tehát nem is értem, hogy fordult át így a dolog. Hát sajnos a kottázás nem volt erőségem akkoriban. Azóta ezt pótoltam. De felső tagozatban, ugyebár ott már inkább rámentünk a énekversenyekre, és akkor itt derült ki a tanárok számára, hogy lehetne valamit vele kezdeni.
0: A család mit szólt hozzá? Van a családodban egyébként zenész, énekes, bárki így visszamenőleg,
1: van,
0: akitől
1: egyébként
0: ezt hozhattad?
1: Van, anyai ágon van, aki zenél, van, aki nagyon-nagyon mesteri művön gitározik, tehát van valamennyi zenei előélet, úgymond.
0: És amikor te ezzel előálltál, hogy én ezt szeretném csinálni, ez így bennem van, hogy fogadták azért ez?
1: Nagyon meglepődtek, hogy én, aki visszahúzódó, aki csendes, én színpadra akarok állni. Úgyhogy meg voltak lepődve nagyon, de annyian bíztattak egyébként közeli barátok, családtagok is, hogy ez egy olyan visszaigazolás volt, amire azt mondtam, hogy akkor ezt muszáj is, és én is úgy éreztem, hogy csinálni kell.
0: De jó, azért jó ilyen sikertörténeteket hallani, mert sokszor van az, hogy a család az nem éppen áll ki.
1: Úgyhogy
0: ez egy áldásos helyzet. De jó. Hát nagyon köszönöm, én azért ezzel még itt nem hagylak békén. De most jöjjön egy kis zene, és utána Axlennel folytatjuk.

0: Újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkok adásában, vendégem Axlan, és tovább boncolgatjuk az útját, a gyerekkorát, és hamarosan titokkal is folytatjuk. Arról tudnál mesélni, mikor már úgy ráléptél az utadra, és elindultál, támogatott a család, mi volt az első meghatározó fellépésed?
1: Hát ez már jóval később volt, azért voltak buktatók korábban, tehát onnan kezdeném inkább, hogy rengeteg tehetségkutatóban megfordultam, több éven keresztül próbálkoztam, de ezek nem igazán jöttek össze, aztán megismerkedtem első körben a Fitos Viktorral, aki egyébként az összes dalomnak a zeneszerzője. Ő látta meg bennem azt a lehetőséget, hogy igenis ezzel foglalkozni kell komolyan. Elkezdtünk együtt dolgozni, és azt hiszem, hogy talán a harmadik dal, amikor elkészült és kikerült a videóklip, igen, akkor ismertem meg a Földes Jánost, ugyebár aki jelenleg is a menedzserem, és náló volt az első fellépésem, ő általa voltam, azt hiszem, hogy Szadán pont. Volt egy média válogatott rendezvény, ahol először meg tudtam magam mutatni, úgyhogy az volt az első ilyen meghatározó esemény.
0: Változtatott-e így benned valamit, amikor már úgy színpadra nagy közönség elé tudtál állni?
1: Sokat, nagyon sokat. Tehát alapvetően az embernek szerintem kellenek a visszajelzések minden egyes szempontból, az élet minden terén, hogy jól csinálja, mit csinál. És ugyebár addig bennem is azért voltak kétségek, hogy menni fog ez egyáltalán, és amikor megtörtént ez az ominózus első fellépés, és láttam a reakciókat, azért az rengeteget dobott.
0: Igen. Tehát akkor ez egy nagyon nagy meghatározó pillanat volt. Hát nem csodálom, és nagyon gratulálok.
1: Köszönöm.
0: Remélem, hogy még a következő 100 évben is színpadon leszel, mert fantasztikus, amit csinálsz. A karrierívedben voltak-e ilyen mélyebb pontok az utat során? Mindenkinek van, inkább azt kérdezem, hogy mi volt egy mély pont az eddig utadban?
1: Ez attól függ, hogy inkább a magánéleti részét nézzük, vagy a szakmait. Tehát, hogyha a szakmai részét nézzük, akkor ugyebár ezek a válogatók...
0: Kezdjük innen oda.
1: A válogatók voltak, amik így mély pontok voltak, hogy onnan mindig jött egy pofon, hogy vajon miért nem sikerül. Aztán nyilván magánéleti része is volt, azért van egy-két olyan dal, ami nem éppen a legvidámabb, nyilván az olyan dologból lett merítve oda, akár a hangulata, akár ugyebár a szöveg, ami inkább a magánéleti dolgokat emelte így ki negatív oldalról. De hál' az égnek ebből van a kevesebb.
0: Mi a szemléletmódod, ami mindig visz?
1: Alapvetően nekem az, hogy mindenből lehet tanulni, és tanulni kell. Fel kell mindenből állni, minden, én úgy gondolom, hogy azért van, hogy tanuljunk belőle, és erősödjünk.
0: Csodás. Amikor te teljesen feltetted magad zene, művészet, ennek azért tudjuk, hogy vannak árnyoldalak, mérségei, magasságai. Volt-e olyan élethelyzet, amire mondjuk mai fejjel olyan felkérésed, vagy egy olyan válogató, amire mai fejjel már nem mennél el?
1: Igazság szerint nincs, mert pont ahogyan mondtam, mindenből lehet tanulni. Én úgy gondolom, hogy minden hozzátesz az utathoz, minden okkal történik.
0: Igen.
1: Ha valami hiányozna belőle, akkor valószínűleg utána nem olyanok lennének, akár a dalok, akár az én mentalitásom a dolgokhoz, hogy azok kimaradnak.
0: Tehát minden okkal is lehet történik. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuper. Mikor költöztél Budapestre?
1: Ez egy rövid időszak volt egyébként, és ez még a zene előtt volt, ugyanis én egy rövid ideig dolgoztam rendőrségen is. és ebben a rövid időszakban akkor Pesten éltem, igen.
0: Rendőrségen? Rendőrként dolgoztál?
1: Igen.
0: Ezt én sem tudtam.
1: Igen, volt egy ilyen rész is. Kipróbáltam egy-két dolgot azért, mielőtt erre az útra léptem.
0: Mesélj róla, mik vezettek akkor, mi volt ez az egy-két dolog?
1: Alapvetően nekem informatikai végzettségeim vannak. És nyilván amikor én kikerültem középiskolából, illetve már akkor technikumról, még nagyon nehéz volt bárhol elhelyezkedni az embernek. Tehát ha nem volt úgy ismerettséged, akkor nem vettek fel, nem volt hátszél, rengeteget kellett az embernek próbálkozni, és ebben az időszakban jött az, hogy hát a rendőrség állami cég, oda mindig kell az ember. És akkor beiratkoztam, és akkor elkezdtem csinálni az iskolát.
0: Hihetetlen történeteket hozol ma. Nagyon köszönöm. Most folytatjuk egy kis zenével.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Tízmilliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány. Folytatódik a felújítás a Ceglédi vasúti vonalon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 10 milliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter erről a gyermekvédelem helyzetéről szóló sajtótájékoztatón beszélt. Bejelentette azt is, hogy külön programot indít a kormány a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére, ennek éves költsége 1 milliárd forint. Csökkentik az adminisztrációt és az informatikai rendszert is fejlesztik. Emellett két lépcsőben rendezik a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók béreit. Magyar Péter a kormány nevében bocsánatot kért azoktól, akiket megaláztak, akiket bántalmaztak, és azoktól is, akik a rendszerben dolgoztak. Elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése. A szakember hiány az egyik legnagyobb probléma a gyermekvédelemben, az elhelyezésre váró kiskorú gyermekek száma pedig jelentősen növekedett az elmúlt években. A szociális és családügyi miniszter szerint a rendszer szinte az összeomlás szélén van, ezt a benne dolgozó emberek tartják csak egyben. A teljes 220 oldalas gyermekvédelmi jelentés már elérhető a kormány oldalán. A Szabadság koalícióját, a Szabadság köreit kell megalkotnia a fideszes politikai közösségnek, erről beszélt Bóka János a Kötsei piknik előtt tartott sajtótájékoztatón. A Fidesz frakció vezetője szerint a párt ma egyszerre politikai ellenzéke a kormánynak és annak a rendszernek, amit a Tisza kormány az önkényre épít. Szerinte Orbán Viktor folytatni fogja a politizálást. A Telex kérdésére elmondta, az ex-miniszterelnök elkötelezettsége az ország és a politikai közösség iránt vitathatatlan. Egy másik válaszban egyértelművé tette, hogy a politikai közösség megkérdőjelezhetetlen vezetője még mindig Orbán Viktor. Folytatódik az átfogó felújítás ősszel a Ceglédi vasúti fővonalon a kiszámíthatóbb közlekedés érdekében. November elejéig még több vágányzári ütemre is szükség lesz, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt kiemelte, mintegy 50 ezer utas használja egyetlen átlagos hétköznapon a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal elővárosi szakaszát. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy ilyen terhelésű vasútvonalat nem lehet egyszerre hosszú időre lezárni és teljes egészében rendbe tenni. Ezért ütemről ütemre haladnak, mindig azokon a szakaszokon, ahol a beavatkozás a leginkább indokolt. Két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, miután szerdán történelmi mélypontot, 0 cm-es vízállást mértek a Vigadótéri vízmércénél, derül ki a vízügy.hu szombat reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint a vízszint további emelkedése várható, vasárnap délig még körülbelül 15 cm-es emelkedést jeleznek előre, majd ismét apadni kezd a folyó. Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos idő valószínű, de főként keleten lehetnek felhősebb időszakok. Csapadék nem várható. A szelet élénklökések kísérhetik. A minimum általában 9 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet az idő. A maximum 20 és 25 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok.
6: Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
10: Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád. Ez itt az Up to Date című műsor már 2026. május 9-én szombaton. Elmúlt 14 óra, meghallgattuk a friss híreket, információkat, ezt köszönjük szépen, meg persze a reklámot is, azt nem köszönjük, csak úgy jeleztem, hogy azon is túl vagyunk. Szóval túl vagyunk a kötelezőkön. A mikrofonnál a következő két órában Tóth Lénát hallod. Ezen a héten is érkezik a hétvége legfrissebb hangja tehát. Hoztam nektek megint jó kis híreket, de előtte el kell mondanom, hogy ezekben a percekben, órákban, pillanatokban, hát hogy így mai nap zajlik a rendszerváltásnak a megünneplése, avagy, ha úgy vesszük, a valódi rendszerváltás Magyar Péter miniszterelnöki beiktatásáról és az utána következő bulikáról beszélek. Ha gondoljátok, akkor menjetek el. Azt azért persze nem mondom, hogy kapcsoljátok ki a rádiót, aztán menjetek el úgy, mert az nem, azért azt mégse csinál, nem visszük el itt a hallgatókat, azért az érdekes marketing lenne. Bár egyébként nekem volt olyan, hogy olyan hírlevelet kaptam e-mailben, meg is lepődtem amúgy, hogy jött a hírlevél, és a hírlevélbe oda volt írva e-mailbe, hogy ez itt ezen nem tudom milyen hírlevél, teljesen mindegy is volt milyen cég. Ha nem akarsz kapni ilyen hírlevelet, akkor iratkozz le. Az igen, azért ez egy nagyon érdekes marketing. Na, én ilyet nem mondok, hogy kapcsoljátok ki, de mondjuk a rádió műsor után 4-től, ha gondoljátok, akkor nézzetek ki. Vagy ha vidékiek vagytok, akkor elindulhattok most. És akkor a rádió műsor végére odaértek. És akkor közben, miközben utaztok, én fog duruzsolni ott a fületekbe. Az milyen jó lesz. Na! Jövő héten egyébként, a jövő hét szombati Up to Date-ben hallhattok majd összefoglalót, ilyen nagyon menő kis összefoglalót ezekről a mai napi eseményekről. Kis Léna-féle tudósítás fog majd érkezni, következni az Up to Date-ben. És annak megfelelően, hogy azért reflektáljunk így előre is a mai eseményekre, ha nem is túl súlyban, de jelentős súlyban lesz a mai adásban a politika. Ezt így előre jelzem azoknak, akik esetleg így érzékenyebbek erre. Tehát, hogy híreket hoztam. Első óra végén egyébként lesz majd playback is, New Music Girls and Boys. Hozom majd az eheti friss zenei megjelenéseket is, és droppokat tehát. És akkor bele is vágunk rögtön egy politikai hírrel, meg egy kérdéssel. Az 1989-es rendszerváltás, vagy 1956 szellemiségéhez áll közelebb a Tisza elsöprő választási győzelme? Tesszük fel a kérdést. Az elmúlt több mint két hétben felszínre került a kérdés. A Tisza párt elsöprő 26 éve nem látott mértékű győzelme szellemiségében az 1989-es rendszerváltáshoz, vagy az 1956-os forradalomhoz áll közelebb. Magyar Péter és pártja április 12-én óriási felhatalmazást kapott a magyar választóktól. A megszerezhető 199 országgyűlési mandátumból a Tisza 141-et, míg a Fidesz 52-t, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet kaparintott meg. Az idei választás részvételi rekordot eredményezett. 5.988.778 honfitársunk adta le a voksát, ami a választópolgárok 79,56%-át jelenti. Ez az adat messze meghaladja a rendszerváltás utáni 9 választás, csupán 62,49%-os részvételi átlagát, a rekordot különben eddig a 2002-es választás második fordulója tartotta, 73,51%-kal. Elnézve Magyar Péter országjárásain megmozduló vidéki tömegeket, a budapesti gyűlések, az október 23-ai és március 15-ei nemzeti menetek, több százezres sokaságát, az április 10-ei rendszerbontó nagykoncerten, a csordultig telt Hősök tere és az Andrássy út látványát, nem is beszélve a soha nem látott eufórikus karneváról, amit a választás estén tapasztalni lehetett a fővárosban, joggal merülhet fel a kérdés. Lehetséges, hogy grandiozitásában még a rendszerváltásra is köröket vert a 2026-os népmozgalom? A Z-generáció tagjának számára, vagyis például az én számomra is, ködös, szinte megfoghatatlan fogalom a rendszerváltás. Sokat hallottunk Nagy Imre újratemetéséről, tudjuk, hogy minden ablakból a Wind of Change szólt, amely Scorpions dal a kelet-európai kommunista rezsimek bukásának szimbólumává vált. Ismerjük a sztorikot az úgynevezett Gorenje turizmusról, vagy hűtőgép fesztiválról is, mivel 1989-90 környékén magyarok százezrei szereztek be Ausztriából Gorenje hűtőket. De vajon akkoriban is hasonló katartikus öröm és fellélegzés volt tapasztalható a néplélekben, mint 2026 tavaszán? A rendszerváltás Magyarország történelmének azon korszakát jelöli, amely során a magyar állam szakított az egypártrendszerrel és annak kulturális, ideológiai relációival, demokratikus állammá változott, felszámolta az államszocialista rendszert, békés úton átalakulva egy demokratikus, pluralista, köztársasági berendezkedésű állammá. Fontos kontextusba helyezni, hogy a világháborúk és a holokauszt után súlyosan traumatizált magyar lakosság 1945-től 56-ig nyakába kapta a totális sztálinista diktatúrát kiépítő Rákosi Mátyás rendszerét. Majd 1956 és 1989 között az erős szovjet befolyás alatt operáló Kádár János által vezetett politikai berendezkedést, a gulyás kommunizmust. A gyengülő egészségtáblát 1988-ban mentették fel, helyére Grósz Károly miniszterelnököt választották meg a párt főtitkárává, amely kinevezést követően amúgy egyértelművé vált, hogy karnyújtásnyira van csupán a fordulópont. Nemzettörténeti pillanatnak számított, amikor Posgai Imre, az MSZNP és az MSZP egykori tagja 1989. január 28-án népfelkelésnek nevezte a kádárék által ellenforradalomnak titulált 1956-os szabadságharcot. Ezt követően az MSZNP központi bizottságának februári ülésein elfogadták a többpártrendszert. 1989. június 16-án Nagy Imrét és mártírtársait újra temették a Hősök terén. Sokak szerint ez az esemény jelentette szimbolikusan a Kádár korszak végét. Kádár 3 héttel később, július 6-án meghalt. Utólag nézve a sors különös és morbid fintora, hogy az 1956-os mártírok újratemetésének ünnepén beszédet mondott Orbán Viktor is, képviselve a fiatal generáció álláspontját és gondolatait, az általa megfogalmazott eszmékkel pedig homlok egyenest ment szembe 2010 és 2026 között kiépített illiberális rendszere. Az eseményen becslések szerint 250 ezeren vettek részt, amely bár hatalmas szám, mégis jelzi a magyarok akkori óvatosságát. Különösen a figyelembe vesszük, hogy a merőben más eszmeiséggel rendelkező rendszerbontó nagykoncerten is nagyjából ennyien voltak, míg a 2026. március 15-i tömeggyűlés lélekszámát 300 ezer környékére tagsálták. Ehhez képest az 1988. június 27-i erdélyi falurombolás elleni tüntetés, ami 1956 után az első szabad tömeg megmozdulásként vonult be a történelembe, mindössze 80-100 ezer embert mozgatott meg, annak ellenére, hogy a változáshoz vezető út egyik legmeghatározóbb mérföldköve volt. Tölgyesi Péter 1991 és 1992 között az SZDSZ elnöke, Antal József kormánya alatt az ellenzék vezetője. A rendszerváltás kulcsfigurája a következőket mondta a Partizán stúdiójában a választás után. Jóval több mosolyt láttam az arcokon, mint 1989-ben. A magyar rendszerváltásnak volt egy alapvető problémája. A nép nem vett részt benne, inkább aggodalommal figyelte. 65%-os volt a részvétel az első szabad választáson, most majdnem 80. A többi országban 90% fölé rúgtak az adatok, kivéve Romániát, ahol a polgárok 88%-a voksolt. Tele volt aggodalommal az ország, mi lesz ebből, jó lesz ez? Iszonyúan megrázta a magyarokat a politikai verseny látványa. Ne veszekedjetek már, mondták. Felnőtt egy generáció, amelyik teljesen mást jelent a szabadság, mint a Kádár korszakot, pláne a Rákosi korszakot megélt nemzedékek számára, és ez az új generáció lázadt föl Orbán Viktor ellen. Orbán nem is érti ezt. Szerinte ő szabadságot ad, a fiatalok pedig azt felelték, dehogy, te zsarnok vagy, magyarázta Tölgyesi. A rendszerváltást a lakosság asszisztálása, óvatos megkönnyebbülése és reménykedése mellett valójában egy markáns szabadságelviséget megfogalmazó politikai és értelmiségi frontvonal vitte véghez, míg a 2026-os választást, vagyis mondjuk ki, Orbán Viktor határozott elzavarását, széleskörű népfront, de főként népharag látta. Magyar Péter országjárásain, a március 15-i meneten vagy a 2025-ös Pride-on látható tömeg, az Orbán rezsimmel kritikus online tartalmak több milliós megtekintései, vagy a Tavaszi szél című dokumentumfilm 3 nap alatt elért 3,3 milliós nézettsége mind hűen bizonyították, háborgott a tenger. A magyarok megmozdultak, és addig nem nyugodtak, amíg el nem érték céljukat. Ez április 12-én Budapest utcáin is megmutatkozott, érezni lehetett a levegőben, hogy súlyos százezrek tetre készen állnak, illetve a főváros legnagyobb tereit, hogy adott esetben kikényszerítsék a magyar politika történet új fejezetét. A tényleges korszakváltást. Az sem véletlen, hogy az önmagából kikelt Orbán Viktor március 27-i győri beszédét Nikolaj Ceausescu 1989-es utolsó felszólalásához hasonlították, mielőtt a nép végleg elsöpörte volna a román diktátort. Erre fütyüljetek ott hátul, kedves tisztások, erre fütyüljetek! Az ukránok szekerét toljátok, és nem a magyarok mellett álltok. Ukrán barát kormányt akartok, és el akarjátok vinni a magyarok pénzét Ukrajnába. Ez az igazság. Kiáltotta a leköszönő miniszterelnök Győrben. Ezután jegyezte meg Magyar Péter, hogy egy önmagában kiforduló szellemekkel és képzelt ellenségekkel hadakozó miniszterelnököt láthattak a magyarok. A 2026-os választásnak nem kis tétje volt, kelet vagy nyugat. Szoros szövetség az oroszokkal és Putyinnal, vagy az Európai Unióban betöltött szerepünk és nyugat-európai kapcsolataink reparációja. Az EU-ban az ukrajnai segélycsomagokat rendre csak a mi kormányunk ellenezte, a Fidesz Brüsszel ellenes hergelése pedig hosszú évek óta központi eleme a fideszes kommunikációs kampányoknak. A kormánypárt orosz barát politikája 2020-as évekre megkérdőjelezhetetlenné vált szerte a kontinensen, amire jókora lapáttal rátett a választások előtt kiszivárgott felettébb jókedélyű telefonbeszélgetés Szijjártó Péter és Szergej Lavrov között. Ezután jött az újabb sok. A Politico beszámolója szerint még az orosz nyelvű oktatás bővítése is felmerült Magyarországon. Végül 3.385.890 magyar ember tette le a voksát az orosz befolyás helyett, a nyugati eszmeiség, Moszkva és az Orbán rendszer feudális jellege helyett pedig az Európai Unió és egy egészséges demokrácia kiépítése mellett. Százezrek, összeadva milliók lepték el az utcákat és vettek részt a népmozgalomban, online és offline egyaránt. Aki járta a tereket, a bőrén tapasztalhatta, hogy az emberek szeméből nem az 1990-es évek óvatos aggodalma, hanem fékezhetetlen düh, akarat és elszántság tükröződött vissza. Ez az étosz szimbolikusan nem a Hősök terét, hanem a Corvin közt, nem a Wind of Change-et, hanem az Egymond Nyitányt, és nem az 1989-es rendszerváltást, hanem az 1956-os forradalom népfelkelését juttathatja eszünkbe. A nép akarata most érvényesült, kaptunk egy második esélyt, hogy letegyük az alapköveit egy valóban demokratikus, a magyarokat egymás ellen nem uszító politikai rendszernek. Egy olyan berendezkedésnek, amely elutasítja az embertelen gyűlöletpolitikát, a lejárató kampányokat és a feudális korrupciót, amely nyugatias és mindenek előtt a magyar nép egységét és a demokratikus elvek érvényesülését tartja szem előtt. Mivel 1989 után ez nem sikerült, tekintsünk mintaként az 1956-os Hősök szellemi örökségére, az újabb eséllyel ugyanis már muszáj lesz élnünk. Kis törifaktunk után most egy egészen másik, hangulatú, de legalább ugyanennyire érdekes témával megyünk után, miután tulajdonképpen akkor ugye az előző legfeltett kérdésünkre a válasz az, hogy inkább 1956 szellemiségéhez kapcsolhatjuk ezt az elsöprő, úgymond még a holdról is látszó Tisza győzelmet. Kék lett az ország, gyerekek, kék, kék, kék, mint az ég, olyan kék lett. Na de! A NER-rel megyünk tovább, és egy kicsit belenézünk még jobban abba most, vagy úgy mondanám, hogy egy kicsit más aspektusból abba, hogy mik történtek itt az elmúlt 16 évben. Egészen pontosan Ferrari, Porsche, Maserati, milyen autókkal nyomultak a NER krémjei az elmúlt 16 évben. Ezt fogjuk megnézni most. A folyamatos gazdagodás egyik leglátványosabb jele a luxusautók felbukkanása volt a NER közelében. Most megnéztem, milyen több 10 és 100 milliós modellek tűntek fel a rendszer szereplőinél az elmúlt években, és ebből hoztam nektek egy kis összeállítást a következőkben, hogy így búcsúztassuk mi is innen a stúdióból ezt a rendszert egy ilyen sajátos módon. Sok mindennek köszönheti a Fidesz és vele együtt a Nemzeti Együttműködés rendszere, azaz a továbbiakban NER a bukását, de az egyik közülük mindenképpen az a már-már pofátlan gazdagodás, vagyonfelhalmozás, vagy ahogy a végén már ők is hívták, luxizás, ami eljutott a nyilvánossághoz. Kezdve a folyamatos magárepülőzgetésektől, a jakton csillelő külügyminiszteren keresztül, egészen az elképesztő luxusautókig, amik feltűntek a kormány közeli szereplőknél. A legutóbbiból hoztam most egy kis válogatást nektek. Ha valami egyértelműen emblematikusan a NER autója lett az évek során, az a G-osztályú Mercedes. Erről a jelenségről 2024-ben volt egyébként egy hosszabb cikk a Refresheren. A Mercedes G-osztálya a német autógyártó cég terepjáróit jelenti, amiknek az ára a konfigurációtól függően 55-70 millió forint között mozog egy új modell esetében. A G-Merci jelenség kapcsán az ötlet csirája valószínűleg a Fidesz egyik nagy divat diktátorától, Habony Árpádtól érkezett. Ennek köszönhetően a független média el is nevezte az autót Habony Mercinek. Az ezt követő években egyre több neres vállalkozónál tűnt fel a méregdrága terepjáró, köztük Mészáros Lőrincnél, Rákai Filipnél és a volt miniszterelnökünk vejénél, Tiborcz Istvánnál is. Ha már Tiborcz István, az ország 13. leggazdagabb embere sosem vetette meg a luxusautókat. 2025-ben Hatházi Ákos volt országgyűlési képviselő posztolt róla, hogy Tiborcot egy 250 millió forintos Ferrari SF Spiderből tessékelték ki a rendőrök Spanyolországban egy közúti ellenőrzés során 2023. decemberében. Nem ez volt azonban az utolsó alkalom, hogy Hatházi valamelyik oligarha hozzátartozóját posztolta egy Ferrari társaságában. Ifjabb Mészáros Lőrinc éppen Felcsúton ellenőrizte egy Ferrari 488-as keréknyomását, amikor lencse végre kapták a több mint 100 milliós autójával. Talán a NER kártékonyságának egyik legjobb példája Matolcsi Ádám. Matolcsi György volt nemzetgazdasági miniszter és jegybank elnök fia. A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi botrányában főszerepet játszó Matolcsi Ádám nem veti meg a méregdrága külföldi penthouse-okat és az elegáns sportautókat sem. Az Átlátszó 2019-ben írt róla, hogy Matolcsi Ádám szenvedélyes gyűjtője a Porsche 911 Targa modellnek, annyira, hogy 4 darab is van a birtokában. 2022-ben a Direct 36 derítette fel, hogy milyen elképesztő sportautó gyűjteményei vannak az MNB körüli embereknek, akkor feltűntek a képen Porsche-k, Maseratik, Ferrarik is. Vannak azonban a NER kötelékében, akik a régebbi autókra esküsznek. 2023-ban írta meg a 444, hogy az állami propagandákat gyártó cégek tulajdonosa, Balási Gyula, tudjátok, a sírós, ez ugye egy friss hír, egy Ferrari Tesla Rosaliával lett a szintén menő, nagyon menő Lamborghini-jével volt kénytelen versenyezni a Balaton Classic nevű eseményen. A NER Media egyik legfontosabb szereplőit már említettem, de hát Rákai Filipnek, a Patrióta főnökének nem volt elég egy darab méregdrága Mercedes. Kellett neki még egy 2024-ben. Az Átlátszó írt arról, hogy Rákait automossóban spotolták egy 80 millió forintos Mercedes Maybach telepjáró társaságában. A cikkből az is kiderül, hogy a Mercedes Maybach komoly népszerűségnek örvend a celebritások körében. Alicia Keys, DJ Khaled, Kim Kardashian és Travis Scott is szokott ilyen autóval utazni. Remélem, hogy ezt is egy érdekes hírnek találtátok, érdekes kis gyűjtésnek. Nem fogjátok elhinni, hogy milyen témával megyünk tovább. Tadadadam, politikával. Bizony, bizony, mert hogy a rendszer alapjai nem fognak megváltozni a májusi hatalomátvétellel. A magyar néplélekre ennél sokkal hosszabb tudatos formálódás vár. Egészen pontosan addig, amíg levetkőzi a már berögzült és olykor megmásíthatatlannak tetsző morális reflexeket. Erről fogunk most beszélni, mert hogy a rendszer ott van minden rezdülésünkben és reflexünkben sajnos. Ahogy a színházi előadások végén ütemesen tapsolunk, amit sokak szerint amúgy a Rákosi korból hozunk, vagy ahogy összerezzenünk külföldön a magyar szótól, mert félünk, mit gondolnak rólunk, az összes elnyomó korszak, ami felmenőinktől csorog le generációinkon keresztül. Minden nemzedék azt hiszi, hogy megtörte az ördögi kört, miközben valójában csak új ruhát ad a mesztelen királyra. Ahogy a magánéletben is, lázadunk a szüleink ellen, majd 40 évesen rájövünk, hogy a párunk, akit választottunk, kísértetiesen emlékeztet valamelyikükre. Idealizáltunk egy nagy magyar szenvedéstörténetet, de lássuk be, a letargiából még soha nem származott semmi. Vajon mi van az politikai passzivitás túloldalán? Talán ott vár ránk az a valódi rendszerváltás, egy újfajta magyarságtudat. Talán nincs még egy ügy, ami ennyit foglalkozna a saját lelkének analizálásával, mint mi. És ez nem feltétlenül baj, sőt, ez tök szupi. Mi tényleg változtatni akarunk. Egy ország, amely akár 10 millió forradalmár hazája is lehet, lebeg a mellkasunkban az elfojtott energia, a düh és az akarat, amit évszázadok elnyomása se tudott csitítani. Minden rendszerben ott vannak az eszközök annak legyőzésére, bennünk pedig a tennivágyás. Talán nem letargiában nyomorgott a magyar néplélek. Lehet, hogy csak csendben rápihent a változásra. Remélem. Mert most minél nagyobb szükség lesz erre az energiája. Jobban, mint valaha. A április 12-ről 13-ra forduló este megmutatta a magyar társadalom, ugyanúgy bennünk van a szüleink bőrkabátos forradalmi hangulata, a nagyszüleink és dédszüleink 1956-os hazaszeretete, ugyanúgy elénekeljük Grubby dalait, mint a Kossuth indulót, ugyanúgy felvesszük a dohos farmer jacket és üvegből isszük a bort a rakparton, szidva a rendszert, amit a szüleink építettek fel. Attól tartok, a hatalom jogi értelemben vett leváltása volt a könnyebb rész. Most egy olyan rendszert kell alapjaiban kijavítanunk, amelyet valójában soha nem láttunk olajozottan működni. Az ország mélyen polarizált, és egy megtört nemzet addig alig ha fejleszthető, amíg nem lépünk túl a mi és ők logikáján. Folyamatosan feltesszük a kérdést, Magyarország kelet vagy nyugat? Talán egyik sem, és éppen ez az erősségünk. Ugye kompország. Szóval, ha képesek vagyunk mindkét oldalról azt megtartani, ami előre visz nyugatról a polgárosodás vágyát és a kritikus gondolkodást, keletről a teherbírást és a történelmi tapasztalatot, a valódi jólét nem az, amikor időben bejutunk az orvoshoz, hanem amikor ez már nem számít különös győzelemnek. Furcsa belegondolni, hogy a mostani, hát nem is alfások, bár talán már igen, talán már az alfások is ide tartoznak, és aztán ugye a következő generációk, szóval hogy a következő generációk történelemkönyvét azt most írjuk, de benne van a lehetőség, hogy az ő generációja már ne sikerként élje meg a tiszta szivacsot, hanem természetes alapvetésként. És fontos tisztázni valamit. Egy rendszer nem attól lesz leváltva, hogy Tóth Gabi elveszíti a minisztériumi állását, mert a munkáltatója Kocsis Máté elveszíti a sajátját, vagy mert az övé Orbán Viktor szintén. Nem attól, hogy véget ér a megafon és leépítik, vagy attól, hogy Hajdú Péter a bálna ajtajában jelzi, hogy amúgy végig független volt. És attól sem, hogy új kormány alakul. A valódi változás ott kezdődik, ahol kollektíven újraírjuk az internalizált paternizmus iránti vágyunkat. Azt a mélyen rögzült reflexet, hogy mindig valaki más oldja meg helyettünk. És ami igazán érdekes kérdés, mi történik az újjászületés után? Hát erre nem ma fogunk választ találni, de talán majd nem olyan sokára választ fogunk kapni erre a kérdésre is. Én nagyon bízom abban, hogy ez a kékség, ez most a lehető legtöbbünknek, még a Fidesz szavazóknak is, hiszen hát ma éppen most beszéltünk arról, hogy az ország az milyen megvan osztva, milyen polarizált, és hogy pont ezt kellene már elengednünk, hogy ez meg fog szűnni. És akkor most, mivel már egy picit azért sok volt a politika, és gyakorlatilag amióta elindult a műsor 2 óra 6, 2 óra 7 óta, csak a politika volt a téma. Most egy picit váltunk, méghozzá filmre váltunk. Na nem filmet fogunk nézni, vicces is lenne azt rádióba, legfeljebb rádiójátékban, nem ez fog történni. Helyette viszont még így az óra vége felé belefér egy kis apróság. Streaming ajánló fog következni, streaming ajánlót hoztam nektek májusra. Netflixről, HBO Maxról, Disney Plusról, Sky Showtime-ról, ha eleged van a csodálatos tavaszias napsütésből, de miért lenne? Végre itt az igazi tavasz, ajánlok pár jó filmet, végre otthon is megnézheted az üvöltőszeleket, jön egy krimi vígjáték Sacha Baron Cohen-nel, de a Big Mouth új adaptációja is érkezik. Üvöltőszelek! Emily Brandt örökérvényű irodalmi klasszikusának legfrissebb adaptációja a mozik után végre az otthonodhoz is elér. Az HBO Max ugyanis május 1-től sugározza Emerald Fennen üvöltőszelek adaptációját Margot Robbie-val és Jacob Elordi-val. Megjelenés tehát május 1 HBO Max. Még egy kis szívesség. Stephanie, Anna Kendrick és a börtönből szabadult Emily Blake Lively újra találkoznak Capri gyönyörű szigetén, Emily és egy gazdag olasz üzletember fényűző esküvőjén. A csillogó fennforgás és különleges vendégek mellett gyilkosságra és árulásra is számíthatunk ezen az esküvőn. A fordulatos folytatás nagy meglepetéseket, de egyben nagy nevetéseket is ígér. Megjelenés május 1, HBO Max. A menekülő ember. A nem is olyan távoli jövőben a The Morning One a legnépszerűbb tévéműsor. A halálos versenyben a futókért ismert versenyzőknek 30 napot kell túlélniük, miközben profi bérgyilkosok vadásznak rájuk. A vérszomjas közönség minden mozdulatokat lesi, és minden túlélt nap egyre nagyobb pénzjutalmat hoz számukra. A munkás osztálység minden mozdulatokat lesi, és minden túlélt nap

beszökik, mert már nem csak a vadászokat kell kijátszania, de egy olyan nemzetet is, amely megszállottan várja, hogy végignézhesse a bukását. Megjelenés május 3, Sky Showtime. Közönséges kémek. Az igaz történeten alapuló sorozat az 1990-es évek Angliájába kalauzol el minket, ahol egy köztisztviselőkből álló csapat titkos akciókba kezd, hogy lebuktassa a drogbandákat, kockáztatva ezzel saját életüket is. Megjelenés május 7, Netflix. Prisoner. Amber Todd, Izuka Hoyle, az elveihez ragaszkodó fiatal fegyőr azt a feladatot kapja, hogy kísérjen el a bíróságra egy veszélyes, kiszámíthatatlan és kulcsfontosságú rabot, Tibort, hogy az tanúskodhasson egy Pegasus nevű befolyásos és nagyhatalmú bűnszövetkezet ellen. Amikor a szállítókonvojt brutális támadás éri, Amber és Tibor kénytelenek együtt menekülni és összedolgozni, hogy élve és időben érjék el úti céljukat. Az utazás során kapcsolatuk több fordulatot is vesz, a tét pedig egyre magasabb, mert a bűnszövetkezet mindent elkövet, hogy a nyomukra bukkanjon. Amber senkiben sem bízhat, legkevésbé abban a gyilkosban, akivel össze van bilincselve. Ám mindaz, ami kedves számára, veszélybe kerül, és ekkor szembe kell néznie egy súlyos kérdéssel. Hol húzódik az az erkölcsi határ, amelyet hajlandó átlépni? Amúgy ez jó, bejövős. Szóval Prisoner, megjelenés május 7, Sky Showtime, új részek hetente. Több esélyes szerelem. A szerelem tényleg kiszámítható. A több esélyes szerelem Materialist című filmben Lucy Dakota Johnson sikeres New York-i házasság közvetítőként több házasságot is nyelbe ütött már, ő maga azonban nehezen találja meg az igazit. Hiába kerül a képbe a tökéletesnek tűnő üzletember Brandy, ha a régi szerelmek nem múlnak. Május 8-a óta nézheted az HBO Max-en. A gesztenyember második évad. A 2021-ben megjelent dán krimi sorozat a Covid idején óriási népszerűségnek örvendett. Végre itt a folytatás, amiben egy újabb rejtélyes gyilkosság kapcsán közös munkába kezd Marks és Neri Tolin. A nyomozás során egy olyan embert keresnek, aki mint egy bujócskát játszik áldozataival azelőtt, hogy kegyetlen módon végezne velük. Megjelenés május 7, Netflix. A boldogságnak 8 karja van. Az azonos című sikerkönyv alapján készült megható drámában egy kisvárosi akváriumban éjszaka dolgozó özvegy összebarátkozik egy okos polippal és egy sodródó fiatalemberrel. A főszerepben a Forrest Gumpból ismert Sam Field és Alfred Molina láthatóak. Megjelenés május 8, Netflix. Stanley Tucci, az olasz konyha nyomában második évad. Stanley Tucci szerint egy országot a gasztronómiáján keresztül lehet a legjobban megismerni. Ez a mondás nem is lehetne igazabb Olaszországra, ahol még a tészta formája és a szósz is a helyi identitásról árulkodik, és élesen elválasztja egymástól a régiókat. Tucci most visszatér, hogy 5 új olasz régiót látogasson meg, köztük egy olyat is, ahol még sosem járt, Le Marche-t, aminek kulináris csodái eddig elkerülték a nemzetközi turisták figyelmét. Nemzeti turista az jó, az ilyen. A nemzeti turista az ilyen izé, az ilyen ilyen fideszes, tudod, ilyen nemzeti turista. Na jó, bocsánat, befejezem, igen. Menjünk tovább, tehát Campaiában és annak híres fővárosában, Nápolyban egy elfeledett szőlőfajtát ünnepel majd ez a Stanley Tucci, és különben meg szenvedélyesen veti bele magát az incsiklandozó tiramisu eredetéről szóló vitába is. Tucci két nagyon különböző szigetre is ellátogat, Szardíniára, ahol az ételek és a hosszú élet közötti kapcsolatot kutatja, és Szicíliába, ahol a múlt
multikulturális történelem az ízekben is nyomot hagyott a konyhaművészeten. Megjelenés május 12. Disney Plus. Gladiátor 2. A 2024-ben megjelent folytatásban egy hosszú szomjas, legendás felmenőkkel rendelkezik.

versenyző gladiátor a túlélésért küzd a Kolosseumban, miközben igyekszik megbuktatni Róma korrupt császárait. Ridley Scott a Gladiátor folytatásában olyan színészekkel dolgozott együtt, mint Denzel Washington, Pedro Pascal, Paul Mescal vagy Joseph Quinn. Megjelenés május 12. Netflix. Berlin és a Hermelines hölgy. Az újabb rablásra állhítózó Berlin összetrombitálja a csapatot Sevillában, ahol a saját terve áldozatává tesz egy ambíciózus herceget, ellopja Da Vinci egyik mesterművét. Megjelenés május 15. Netflix. Riválisok második évad. A Central Southwest televíziós franchise-ért folyó küzdelem a csúcspontjára ér, amikor a Corbinium és a Venturer közti háború egy veszélyes, új szakaszba lép. Tom Pattinson, aki kegyetlenebb, mint valaha, elszántan arra törekszik, hogy riválisait apránként szétszúzza, botrányokat használ fegyverként, és a hozzá legközelebb állókat is manipulálja, hogy megőrizze hatalmát. A 80-as évek hedonista csillogásában hősei magánéletek kaotikus fordulatot vesz. A házasságok megroppannak az ambíciók súlya alatt, az eltitkolt viszonyok pedig széthullással fenyegetik a családokat, miközben még eltemetett titkok is a felszínre kerülnek. Ahogy a rivalizálás mindenkit a szakadék szélére sodor, a lojalitás és a szeretet is próba előtt áll. De vajon mi a háború valódi oka? Már jelenleg május 15-től fogjátok majd nézni. Méghozzá a Disney Plus-on tehetitek ezt majd meg. Fekete Telefon 2. Scott Derrickson rendező horrorfilmjének folytatásában újra megcsörren a hátborzongató Fekete Telefon. A Joe Hill novellája alapján készült második részben Wong Jones a horrorfilmek fellegvára újra ránk szabadítja a rémálomszerű világot, amelyben visszatérnek a régi szereplők Evan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davis és Nigel Mora. Megjelenés május 16. Sky Showtime. Itt egy ilyen aprócskát, ha megengedtek, beszúrok. Én láttam az elsőt. Nagyon tetszett, nagyon ötletesnek találtam amúgy a sztorit, meg a cselekményt, nagyon jó volt szerintem. Én ezt például majd biztosan meg fogom nézni. Nem tudom, hogy ez bárkit érdekel, de nekem egyébként erről a lista a Prisoner, meg ez nagyon bejövősek. Olasz konyhás műsor se rossz, hát egy kicsit ilyen tévépaprikás jellemű. Hoppá, műsorszám termékmegjelenítést tartam. Vagy ezt be is mondtuk. Igen. Ezt be lett mondva az óra elején, akkor meg nyugodtan mondhattam. Amúgy meg ha rám verik, tölteni való paprika, az volt a tévé, azt mondtam én. Na jó, menjünk tovább a streaming ajánlóval. Eddington következik, ami nem egy város, és ez nem egy mávvonat, hanem hogy na! 2020 májusában az új-mexikói Eddingtonban a kisvárosi sheriff, az Oscar-díjas és kétszeres Golden Globe-díjas Joaquin Phoenix és a polgármester Pedro Pascal közötti konfliktus robbanás veszélyes helyzetet idéz elő, és a helyiek egymás ellen fordulnak. A film rendezője Ari Aster, de kiemelt szerepben láthatjuk Emma Stone-t, Austin Butler-t és Rocking Games-t is. Megjelenés május 18. Sky Showtime. Csúcs. Jordan Peele filmje hátborzongatóan mutatja be, hova vezethet, ha valaki mindenáron a legjobb akar lenni. Cameron Cade irányító sportkarrierje kis hián derékba törik, amikor megtámadja egy őrült szurkoló. Ám kap egy lehetőséget, példaképe Isaac White felajánlja, hogy edzésen újra visszahozza az élvonalba. De Isaiah karizmája egyre nyomasztóbbá válik, és Cam olyan spirálba kerül, ami sokkal többbe kerülhet neki, mint azt valaha gondolta volna. Megjelenés május 19. Sky Showtime. The Burrows, a nyugdíjas forradalmárok. Egy látszólag idilli nyugdíjas közösségben szokatlan arcokból álló csapatnak össze kell fognia azért, hogy megakadályozzanak egy túlvilági fenyegetést, ami elrabolhatja tőlük azt az egyetlen dolgot, ami nincs nekik, az időt. A Stranger Things producerei izgalmasnak ígérkező sorozatában
olyan színészeket láthatunk, mint Dina Davis, Alfred Molina, Alfred Vaughan, Bill Mondman, Clark Peters és Denis O'Hara. Megjelenés május 21. Netflix. Dutton Ranch, Dutton Birtok. A Dutton Ranch, Dutton Birtok, Ben Dutton és Weep Feller otthona. Azt a békét testesíti meg számukra, amire mindig is vágytak, amiért megküzdöttek, és amiért kis hián az életüket adták, miközben egyre jobban megszerepték ezt a 7000 holdas földet. Nehéz idők járnak, és a konkurencia is kőkemény, de Beth és Rip mindent megtesz, hogy boldoguljanak, és közben Carter is azzal férfivá érjen, akivé lennie kell. Ha te is imádtad a Yellowstone sorozat legikonikusabb párosát, ennek a sorozatnak mindenképpen érdemes esélyt adnod. Megjelenés május 22. Sky Showtime. Új epizódok hetente. Randi a vadonban. A Big Mouth alkotói nem tudnak a fenekükön maradni, vagy csak a Netflix csapkodja őket ostorral a nagy sikerű sorozat miatt. Jön ugyanis a Randi a vadonban a hormonszörnyek, ezúttal az erdei állatokat ösztönzik pajzánkodásra. Így biztosan egy szórakoztató sorozatra számíthatunk disznópoénokkal. Megjelenés május 22. Netflix. Hölgyeké az elsőbség. Egy arrogáns, gazdag férfi azt hiszi, semmi nem állhat az útjába. Azonban egy baleset által kiderült, nincs igaza. Egy oszlopnak neki sétálva elájul az utcán, majd egy számára ismeretlen és kellemetlen matriarchális társadalomban találja magát, ahol saját beosztottja lesz a főnöke. De hogyan boldogul egy igazi alfa mél egy nők uralta társadalomban? Zaha Baron Cohen és Rosamund Pike vígjátékában lehet, hogy választ kapunk a kérdésre. Megjelenés május 22. szintén ismételten Netflix. Downton Abbey, The Grand Finale, Downton Abbey a nagy finálé. A világsikert aratott tévésorozat, mozifilmes visszatérése a Crowley család és a ház személyzetének életét mutatja be, immár az 1930-as években, amikor Mary egy nyilvános botrány keresztüzébe kerül, és a család anyagi nehézségekkel szembesül, az egész háznép a társadalom megszégyenüléstől retteg. A Crowley családnak alkalmazkodnia kell a változáshoz, és a személyzetnek is fel kell készülni egy új korszakra, amiben már a legifjabb generáció irányítja a Downton Abbey jövőjét. Megjelenés május 25. Sky Showtime. Rick és Morty, 9. évad, erről csak egy dolgot mondanék, jön a régóta várt folytatás. Megjelenés május 25. HBO Max. Death of a Unicorn. A neves színészek Paul Rudd és Jenna Ortega alakítják a két főszereplőt, az apát Ridley-t és lányát Eliasot, akik autójukkal elütnek egy unikornist, majd elviszik egy kőgazdag gyógyszeripari vezérigazgató vadon melletti luxus rezidenciájára. A tudósok nem sokára felfedezik, hogy az unikornis húsa vére, de mindenek előtt a szarva természetfeletti gyógyító erővel bír, amit a vezérigazgató a saját hasznára akar fordítani. Ám ahogy egyre mélyebbre merülnek a kutatásban, szembesülnek tetteik végzetes következményével. Megjelenés május 28. Sky Showtime. Raffa. Bár sokat nem lehet róla tudni, május végén érkezik a Rafael Nadal életéről szóló dokumentumfilm. Május 29-én egészen pontosan a Netflixen. És ezzel zárjuk mára, illetve május hónapra a streaming ajánlót. Netflix, HBO Max, Disney Plus, Sky Showtime, nézegessétek ezeket a streaming portálokat. Mint az elmúlt percekben hallhattátok, ebben a hónapban is találni fogtok majd mindegyiken érdekességeket, meg kiemelt új premiereket. Mi most zenélünk egyet, de csak egyet, tényleg csak egy zene lesz, és aztán az óra végén, a legvégén érkezik még, ahogyan azt már itt még a műsornak a legelején, 2 óra után egy picivel ígértem, a playback rovat,
Vagyis szemlézzük ezen a héten is a friss zenei dropokat, megjelenéseket. Éppen ezért érdemes lesz velünk tartani, maradj is itt! Te most az Up to Date-et a Lépés Rádióban a... Így van, nem tudok beszélni. Jó van, srácok, nem tudom, már 40 percen nyomom. Jó, zene következik most.

Na, és akkor most így az óra leges legvégén ismét egy rövid playback. Most az elmúlt egy hét, ez körülbelül május 1-től 8-ig tartó hét legizgalmasabb dropjait szedjük össze globálisan és itthon is. Kapaszkodjatok, mert ez a hét is tele van bombákkal, amiket már most pörgetnek a playlisteken. Kezdjük a világot. A New Music Friday most is durva volt. Madison Beer bedobta a Luke the Deluxe-t. Négy új trackkel bővült az album, és a lányok imádják. Egyébként én is meghallgattam, tényleg nem rossz. Simán megy a top listákon. Likely kihozta a The After Party című állítólag utolsó albumát. Alternatív, popos, érzelmes, kísérletezős cucc tökéletes estére. A legnagyobb dullanás viszont a Madonna Sabrina Carpenter közös Bring Your Love. House Disco Vibes Koalán is előadták, és most mindenki ezt lúpolja. Tuti nyári sláger lesz. Emellett pörög még a Kali Tájdapja, Kesha újdonsága, és rock oldalról is jöttek erős dolgok, például Basement, Mona, Social Distortion, a Black Keys és Kelly Musgraves is kis anyaggal erősített a hét elején, szóval van mit nézni globálisan. Itthon továbbra is erős a magyar mezőny, a BSV Koldja a Four Seasons albumról szépen megy, Daniel Fi nem szégyenlemje is pörög, és a Dash vonulat Young Fly-jal még mindig tarol, az Omama és hasonló trackek a generációnk, illetve az alfások kedvencei. Az új magyar playlisteken ezek dominálnak, plusz jönnek a szokásos pop, rap, érzelmes cuccok, amiket a TikTokon is láthattok. Összefoglalva tehát globálisan a pop királynők, Madonna plusz Sabrina, Madison Beer és az indie alternatív droppok vitték a prímet, itthon meg a hazai fiatalos, táncolható és szívhez szóló számok. Nyomjátok fel hangosra a Spotify-t vagy Apple Music-ot, bulizzatok ezekre és legyetek jók egymáshoz. Ez volt a heti zenei körkép. Jövő héten jövünk majd az újabb adaggal, most pedig a hírekkel, méghozzá a 15 órai hírek fognak szinte hamarosan azonnal következni. Van még egyébként utána egy óránk, így maradjatok velünk, ne kapcsoljatok el. Legfeljebb egy kis cigiszünetre menjetek ki, már nem csinálunk ilyet, az káros, úgy gondoltam, hogy friss levegőt szívni, csak azt szívni, és semmi mást, és vizet inni. Cukros üdítőt sem, mert az egészség, na jó, szóval hírek következnek, viszont utána még 3-tól 4-ig folytatódik az Up to Date, a hétvége legfrissebb hangja itt a Lépés Rádióban, így maradjatok velünk, a rádióval és velem, Tóth Lénával, hiszen ne feledjétek, mint mindig, így most is, egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében, már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni oltás. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében. Győr, Moson, Sopron, Somogy, Vas és Zala megyékben vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadék miatt megszűnt a fokozott erdőtűzveszély. A többi megyében továbbra is fennáll a tilalom. Már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra kéri a hetedikes gyerekek szüleit, hogyha még nem tették meg, keddig juttassák vissza a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. A humán papilloma vírus elleni védőoltás a daganatok megelőzésének egyik fontos eszköze, beadása ebben az életkorban biztosítja a leghatékonyabb védelmet. Az Iváncsai kutak egyikében sem mutatható ki a magzatkárosító vegyi anyag jelenléte, derül ki az önkormányzat vizsgálatából. A település 55 helyszínén furt és ásott kutakból vettek mintákat. A Fejér megyei község múlt hét pénteken közölte, hogy a településen működő akkumulátorgyár NMP szennyezést fedezett fel az üzem belső területén található monitoring kútban. Az Iváncsai önkormányzat már akkor közölte, hogy a vezetékes ivóvíz Ercsi felől érkezik, azzal nem lehet probléma. A déli körvasút második üteméhez kapcsolódó munkák kezdődnek a Hamzsabégi parkban hétfőn, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szeptemberi munkálatok részeként gyalogos aluljárók új közvilágítást kapnak, emellett a vasúti pálya és a műtárgyak megfelelő vízelvezetéséhez új csapadékvízelvezető hálózat épül ki. A várhatóan október közepéig tartó munkák miatt a parkban és a környező utakon időszakos korlátozások lesznek. Szaúd-Arábia lezárta egyik legfontosabb olajvezetékét, amit Irak felől dróntámadás ért. Irak elismerte, hogy az Iránnal határos egyik tartományukból érte támadás a vezetéket. A mintegy 1200 km hosszú olajvezeték Szaúd-Arábiának azért fontos, mert ezzel a hormúzi szorost megkerülve lehet olajat exportálni. Ez a csővezeték mozgathatja a globális olajforgalom 4-5%-át, most viszont a támadás után le kellett állítani. Hollandiában kihallgatták azt a férfit, aki a gyanú szerint csaknem 4 tonna kokaint próbált meg Gánából Hollandia érintésével Belgiumba csempészni. A szállítmányt, melynek értéke mintegy 225 millió euró, hétfőn foglalták le a francia vámosok Dunkirk kikötőjében. Csaknem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU határ és partvédelmi ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütés várható, keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok, de számottevő csapadék sehol sem valószínű. Még több tájegységünkön élénk lesz a szél. Napközben a legmelegebb hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: A Hoho, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.

Lépés Rádióra bármikor számíthatsz. Legyen az munka, tanulás vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

megszólt ez a Limp Bizkit? Take a look around! Ezt hallgattuk egyébként az elmúlt percekben. Itt a Lépés Rádióban, egy lépéssel közelebb hozzád, 15 óra után is. Te még mindig az up to date-et, a hétvége legfrissebb hangját hallod, velem, Tóth Lénával. Köszi, hogy maradtál és hogy itt vagy. Szóval Limp Bizkit, Take a look around, ez szólt. Ez előtt szólt Pitbull és a Fun. Az óra elején pedig Olai Baját hallgattuk, és Baby című szerzeményét. És akkor vágjunk is bele a második órába, mert hoztam még nektek pár hírt, illetve egészen pontosan pár ajánlót, meg egy kritikát, még erre az órára is. Nem lesz több politika, megígérem, a mai adásban már nem lesz több politika. Legalábbis, hogy így hír szintjén nem lesz több politika. Na de, most egy kiállítás ajánló következik, így az óra elején. Megindítva, ha esetleg feltetted volna magadban a kérdést, hová menjünk, vagy hogy miket nézünk májusban, akkor itt vagyok. Freddie Mercury életét bemutató és a Népszínház utca köré épülő kiállítást is ajánlunk. Májusban is jelentkezünk kiállítás ajánlónkkal. Érdemes lesz csekkolni a Freddie Mercury életéről szóló tárlatot, a családi erőszak túlélőinek képes beszámolóját, egy a Népszínház utca köré épülő anyagot, illetve az AQB Project Space és ISBN Plus tárlatait. A hely, ami segített. Családi erőszak túlélőinek fotóiból nyílik Photo Voice kiállítás, közösségi kiállítás az Esernyős Galériában, a NANE Egyesület és a 3. kerületi önkormányzat szervezésében. A Photo Voice egy részvételi alapú közösségi módszer, amely a fényképezés eszközével segíti a marginalizált csoportokat saját tapasztalataik bemutatásában és társadalmi párbeszédet kezdeményez az őket érintő kérdésekről. A hely, ami segített című tárlatban olyan nők fotói, kollázsai és rövid történetei lesznek láthatók, akik bántalmazó kapcsolatból kilépve a gyógyulás útján dolgozták fel tapasztalataikat. A szervezők MTJ-zel juttatott közleménye szerint a projekt célja, hogy megszólalási lehetőséget biztosítson azoknak, akiket a társadalom ritkán hallgat meg, ugyanakkor fontos üzenetet szeretnétnek közvetíteni a nyilvánosság felé. A kiállító térben berendezett terekben különböző életképek várják az érdeklődőket. A beérkezett pályaművek mellett az elmúlt egy év művészetterápiás workshopjain született munkákból álló válogatást is bemutatnak. A hely, ami segített, Esernyős Galéria, 1033 Budapest, Főtér 2, 2026. április 30-a és május 28-a között tekintheted meg. Ez egy nagyon... Szóval igen. Baromi nehéz megszólalni, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly téma, és személyes érintettség okán is azt gondolom, hogy fontos erről beszélni. Több, mint fontos. Én nem is tudom, hogy nem akarom ilyen nagyon komolyba elvinni. Elmondanám még egyszer a címet, jó? És akkor saját belátásotokra bízom. Én nagyon-nagyon-nagyon azt javaslom, hogy nézzétek meg. Esernyős Galériában tehetitek tehát meg. Még egyszer a cím. 1033 Budapest, Főtér 2. Itt várnak titeket egészen május 28-áig. Kiállítás Freddie Mercury életéről. Ez következik most. Freddie Mercury életét és a Queen legendás pályafutását bemutató nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Dennis Oregan, brit fotográfus, elmúlt 40 évben készült munkáiból. A tárlat két fontos évfordulóhoz is kapcsolódik. Mercury idén lenne 80 éves, illetve 40 éve 1986-ban adott koncertet a Queen a Népstadionban. A fellépés a vasfüggöny mögötti időszak egyik meghatározó kulturális eseménye volt, ahol felcsendült a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdal is.
A Freddy The Exhibition című kiállítást 3 éves előkészítő munka előzte meg. Létrejöttében kult szerepet játszott Tom Hickle gyűjtő és Peter Freestone, az énekes, egykori személyi asszisztense, akiknek jó voltából Freddie Mercury személyes tárgyaival is találkozhatunk. A tárlat mintegy 500 relikviát sorakoztat fel, köztük színpadi jelmezeket, kézzel írt dalszövegeket, rajzokat, arany és platina lemezeket, valamint a budapesti koncerten viselt ruhadarabokat. A kiállítás interaktív installációkkal és audio kommentárral vezeti végig az érdeklődőket Freddie Mercury életének különböző stációin, miközben végig a Queen legismertebb dalai szólnak. Freddie The Exhibition tehát, Magyar Zeneháza, 1146 Budapest, Olof Palm sétány 3. Március 31 és 2027. február 28, ez itt az átum, ameddig megnézhetitek a kiállítást. Vonzások és választások. A Vonzások és Választások című közösségi kiállítás alapötlete egy műtermi tapasztalatból ered. Merkovics Tamás véleményezte Kristóf Gábor egyik munkáját, és teljesen új megvilágításba helyezte a művet az azt létrehozó művész számára is. Ezen felbuzdulva az AQB közösségének tagjai egymást hívták meg saját alkotói tereikbe, hogy kiemeljenek egy-egy művet a másik praxisából, egyfajta kísérletként, mi történik, ha a választás gesztusát és a kurátori feladatokat maguk a művészek gyakorolják egymás munkái felett. A tárlat a szubjektív kötődések és a párbeszéd mentén szerveződik, a folyamat során pedig nem csak létező művek nyertek új értelmet, hanem kifejezetten erre az alkalomra születő kollaborációk is létrejöttek. Kiállító művészpártok, csoportok, Balázs Bori és Józsa Tamás, Merkovics Tamás és Kristóf Gábor, Tóth Márton Emil, Agli és Janki Máté Előd, Koltai Barbara és Tamana Imre, Novák Erik és Csobot Dorka, Molnár Zsolt és Antalka Zsófia, Koleszer Stella és Mátra Jerik, Koleszer Stella és Mátra Jerik Furniture, Vasz Zoltán, Szabó Nóra és Tasnádi József, Metzling Eszter és Halsány Patricia, Szél Ádám és Gáti Ráhel, Molnár Csaba és Janki Máté Előd, Gut Martin és Lakatos Galéri Barnabás, Eden, Janice és Omon Infrid, Ingatlan és Borsos Lőrinc, valamint Krista Bartz és Kós Gábor. Vonzások és választások, AQB közösségi kiállítás, AQB Project Space, 1222 Budapest, Nagytétényi út 48-50. Május 1 és május 30 között nézheted. Mitől Népszínház utca a Népszínház utca? A Nyitva Kiadó Üzletek Fesztiválja keretein belül valósul meg a kiállítás, amely arra keresi a választ, hogy mitől Népszínház utca a Népszínház utca. A Blaha Lujza tér és a Teleki tér közötti folyamatosan alakuló terület nem egy egységes tér, pont a diverzitás adja a szépségét. Különböző közösségek, gazdasági tevékenységek, élethelyzetek és történetek rétegződnek egymásra. 2025 őszén a Révész 8 és a Szeki egy lakossági felmérést végzett a Népszínház utcában, összesen 56 interjút készítettek 17 társasházban. Azt kutatták, hogy milyennek látják az itt élők Józsefváros ikonikus utcáját, illetve mit gondolnak annak változásairól és jövőjéről. A kiállítás képzőművészek alkotásain keresztül mesél az interjúk során feltáruló személyes és kollektív tapasztalatokról és az olyan érintett témákról, mint a társadalmi sokszínűség, az előítéletek vagy az együttélés feszültségei és kapcsolódásai. A tárlaton kiállít Bencu Remese, Cigánybűnözők, Meg Lakatos Hunor, Gróf Nagybányai Horthy Rolex Leonidas, Hades Junior, Csonka Veronika, Csoszó Gabriella, Kis Judit, Gvizdala Darius, Humilirovic Vanda, Németh László és Részeg Botond. Kurátora Gallai Renáta. Mitől Népszínház utca a Népszínház utca? Egy utca, több valóság. 1081 Budapest, Népszínház utca 31. Május 8-a és június 13-a között nézheted a kiállítást. És akkor most filmkritika fog következni.
Tudom, ez egy ilyen random, meg erős váltás, de hát ettől még ez lesz. Az Ördög Prádát visel kettő kritika következik. Se nem ördög, se nem Práda. Soha nem ültünk be moziba ilyen szkeptikusan, és kevés film válik ilyen pozitív csalódássá. Míg az első film egy lelkes vallomás volt a divat világának, ez a film az újságírásnak szól, és annak valóságát meglepően részletesen és meghatóan mutatta be. Az első rész 2006-ban egy összekacsintás volt a filmesek és a nézők között. Mind tudtuk kiről és miről szól, de nem mondtuk ki. A második kiadás ezzel szemben inkább egy belsőséges összekacsintásnak érződött a Vogue szerkesztősége, Anna Wintour és a filmesek között, és mi nézők valahogy kívülről maradtunk ezen az egészen. A Sex és New York reboot tragédia után főleg azért aggódtunk, hogyan fognak egy ennyire szépen befejezett sztorit újraindítani, hisz az első film végén Andy Sons, Anne Hathaway felmond a Runway szerkesztőségében. Picit erőltetett a sztori kezdete, Andy nyer egy díjat, majd azzal egy jelenetben elveszti a munkahelyét, de az egész filmet visszanézve ez volt a legfájdalommentesebb megoldás. Nagyon röviden a sztori, és akkor most spoiler, úgyhogy ha meg akarod nézni, és még nem láttad, akkor nem tudom, halkítsd le. Ne kapcsolj el, mert akkor elvesztek a hallgató, hanem így halkítsd le. Szóval, nagyon röviden a sztori. A Runway-nek szüksége lesz Andy szakértelmére, hogy egy PR problémát megoldjon, ami sikerül is. Tovább bonyolodik a helyzet, amikor az Elias Clark vezetője, Ian Brewis, Tibor Feldman szívrohamot kap. A céget, ami a Condé Nast átnevezett megfelelője, a Vogue és még sok más magazin kiadója, fia Jay Brewis, BJ Novak karaktere veszi át, és elkezdi fiatalítani, vagyis elbocsátaná a dolgozók nagy részét. Andy tenni akarásból felveszi a kapcsolatot Emilyvel, aki már a Dior egyik vezető eladója, és akinek egy milliárdos üzlete Benny Drames a párja. Megkéri, hogy vegyék meg az Elias Clarkot, így megtartva Mirandát, Nigelt és az egész magazint. A csúcspont az, amikor kiderül, hogy Emily valójában magának akarja a magazint, egyfajta ajándékként bosszúból Miranda felé. Miranda és Andy összefognak, és Andy, aki szeretné helyrehozni a kialakult helyzetet, megkeresi Barnes volt feleségét, a hasonlóan milliárdos Sasha Barnes-t, aki kiemelt szerepet kap a végső megoldást illetően. Andy karaktere a 2006-os elváráskor magabiztos volt, otthagyva a toxikus munkakörnyezetet, amit Miranda alakított ki a magazinnál, ezzel szemben most, amikor újra látjuk, már megint Miranda irodájában hadonászik és kunyizik a kedves szavakért. Sajnos Anne Hathaway színészkedése erőltetett, testidegen és pár kivétellel felejtős. Félő volt, hogy a teljes karakterfejlődés eltűnik a második részre, a film befejezése mégis hasonló ügyességet és lezárást adott. Andy ismét felnőtt a feladathoz, partnere lett az ötrikkáló, nála sokkal kevésbé ördögi Miranda Priestnek. A szerelmi szál hasonló érzést keltett az építész csávóról, akinek amúgy a neve Peter, de ezt külön googliznom kellett, semmi nem maradt meg. A személyisége kimerül abban, hogy ausztrál. Nem volt köztük kémia, a találkozás erőltetett, és elveszett az a varázs, amit Simon Baker tökéletesen hozott az előző filmben, a göndör szőke hajával és performatív írósálaival. Ki kell emelni Kenneth Branagh karakterét. Lehet az én saram, de körülbelül a film feléig nem értettem teljesen, hogy ő kicsoda, egyébként Stuart Miranda új férje. Bár felismerhető a narratív szerepe. Általa látjuk, hogy az ördög mégsem akkora ördög, hiszen tud hüppögni a milánói lakosztályában, általa hallhatjuk Miranda belső gondolatait. Ennek ellenére a karakter felesleges, és gyakorlatilag semmilyen interakciója nincs a többiekkel, csak Miranda kontextusában létezik. Térjünk rá a pozitív részletekre, hiszen, hogy őszinte legyek, ez nem volt egy rossz film, sőt, Meryl Streep továbbra is arcizompontossággal hozza a karaktert, komoly mélységet tud adni neki,
csak úgy, mint az első részben. Megmutatja, hogy valaki nem azért lesz kemény, mert gonosz, hanem azért, mert ebben az iparban nem maradsz meg és felfalnak, hanem te falod fel őket először. Stanley Tucci és Emil Blunt kiemelkedő színfoltok. Viccesek, mellékszereplőköz képest jó a karakterfejlődésük, jó volt őket viszont látni. Emily narratívája, miszerint megvetni az idegesítő pacsiával a runway-t, egyébként természetesnek hatott és ötletes volt. Simon Esley és Shelley Heather fantasztikusan feldobják a szereplőgárdát, ahogy a kémeók is, Lady Gaga, Donna Versace, bárcsak többet lettek volna kamera előtt. Az első film azért volt jó, mert klasszikus szakmai és emberi kapcsolatokat dolgozott fel az újságírói világból. A szigorú főszerkesztő, a szurkálódó asszisztens, a szupportív idősebb kolléga és a piperkőz gyakornok mind olyan karakterek, akik sokszor komikusak, de közben végtelenül emberiek és bármelyik irodában felbukkanhatnak. Sőt, néha magunkra is ismerhetünk bennük. Ezt a feladatot most is sikeresen hozták a filmkészítők, bemutatva a bajtársi viszonyt és azt, hogy milyen felemelő tud lenni ez a közeg. A legfontosabb kérdés a ruhák voltak. Sikerül-e hozni azt a tökéletesen harmonikus ruhatárat, amit az első? A legfontosabb kérdés a ruhák voltak. Sikerül-e hozni

rajta volt, maradandó látványt nyújtott, de általánosságban ő is erősíti azt a képet, hogy ez a film nem igazán a divatról szólt. A karakterrel szemben Emily ruhái sokkal óvatosabban voltak összerakva, érthetően, hisz Andyvel ellentétben ő a divatvilágban maradt. A fekete-fehér Dior ruhája talán a film legjobb szettje volt. A filmet végignézve ezúttal nem volt meg az az érzés, hogy futnék a gardróbomhoz és azonnal próbálgatni akarnék új szetteket összerakni. Nem volt érezhető az a különös energia, amiről szerintem maguk a filmkészítők sem tudják pontosan hogyan is alakult ki. Amitől így úgy megyek ki a moziból, hogy inspirálva vagyok és azonnal alkotni akarok. Néhány elsuhanó outfit, sajnos Blake Lively katasztrofikus, Lil Bloom velük véget ér gardróbjára emlékeztetett. A Vogue-nak, amit a film most már nyíltan jelenít meg, érezhetően több szerepe volt a forgatás alatt. Érdemes megnézni Winthrop Street közös média megjelenéseit, Anna már teljesen vállalja, ő az említett ördög. Több karakter is kitálalt azóta. Leslie Filmar, aki a kritikus Emmyt inspirálta, nemrég Chloe Mellonnak, a Vogue jelenlegi főszerkesztőjének nyilatkozott arról, hogyan fogadták annak idején az erős kritikák Lauren Reisberger könyvéből, aki Andy karaktere mögött áll. A Vogue kapcsolatok érezhetőek voltak a cameók és odakacsintások által, az egész produkció pedig az volt a benyomás, hogy már nem kellett tojásokon lépdelve utalgatni a filmeseknek. Valahogy az újságíró lányok a kora 2000-es filmek alakjai lettek. Bridget Jones, Carrie Bradshaw, Andy Anderson, Jenna Brink és persze Andy Sons. Van valami mélyen idealizált a szakmánkban, egyébként számomra érthető módon. Hiszen tagadhatatlan, hogy valami hatása ezeknek a karaktereknek, akiknek felnőttem, mégis lett, hiszen én is úgymond író leszek. Emma Spector Vogue cikkét tudom ajánlani, amiben analizálja, honnan is jöhetett létre a Hot Girl Journalist archetípus. A szakmánk legnagyobb erőssége, hogy sohasem lesz monoton, hiszen az ember minden nap mást csinál és más témában merül el. Egy furcsa rövid távfutás, ami kívülről egyszerűnek tűnhet és érthetően idealizáltnak. Egyébként a film hihetetlen érzékenységgel és pontossággal csempészi be a szakma valódi működését, hogy mi is megy a színfalak mögött. Megmutatja, hogyan lehet kezelni a támogatói nehézségeket és a kreatív kontroll megosztását vagy épp fenntartását. A filmet átöleli a női szakmai összetartás és egymás segítése, ami a médiaipar egyik kulcspontja, hogy legyen egy ennyire kimerítő és kritikus szakmában. Megmutatja, hogy mennyire titokszurkáló egy cikk után rohanni, ahogy Andy Zelsen Barnes interjút tervezi, tátva maradt a szám. Olyan pontosan hozta az izgalmat és a fókuszt, amikor semmi más nem érdekel, csak a sztori. Szó volt az AI-ról, politikai korrektségről, body positivity-ről és a nyomtatott média nehézségeiről. Mindez akkurátosan és sokszor kifejezetten viccesen. Fontos jelenet, amikor Andy pánikolva jelzi Nigelnek, hogy veszélyben a munkája és az új vezetőség kirúgni tervezi az írókat és kreatívokat, mire Nigel válasza annyi, vajon milyen legyen az előtte lévő ruhaterve. Nigel művész, hisz ez a szakma művészet, ahol a kreativitás és egyediség mindenek felett áll, tulajdonosi körön vagy gazdasági helyzeten is. Az újságíró teremt, a történetek után megy, és feljegyzi őket, bármi is a körülmény. Nigel megtestesíti a szakmát és azt a kreatívot, aki hosszan benne tud maradni. Sok Nigel forog jelenleg a sajtóban, és csak remélni tudom, hogy egy nap megkapják a kellő megbecsülést. Boy, I love working, mondja a záró jelenetében a hátsó ülésen Miranda, és mi csak egyetérten bólogatni tudunk. Senki nem azért van ebben a szakmában, mármint ugye az újságírásban, mert sok lenne benne a pénz vagy a definiálatlan csillogás, hanem azért, mert nem akarnak semmi más csinálni, mert erre lettek kitalálva. Boldogan és büszkén jöttem ki a moziból, hogy picit viszont lehetett látni az újságírókat a vásznon, azokat az alakokat, akiket megismerhettünk ebben az iparban, és akiknek most egy kicsit el lett mesélve a belső harca és a törhetetlen szenvedélye. Mert bizony az újságírók

Írásoz, ha csak nem vagy propagandista, és akkor hopp, már vissza is tértünk a politikához, az is kell. Mármint, hogy törhetetlen szenvedély, meg letörhetetlen szárnyak is. Amúgy, micsoda váltás volt ez egyébként, most emiatt büszke vagyok magamra. Ez nagyon jó, visszatértünk itt a politikához, de már ilyen gyorsan el is engedtük ezt, mert, mint megígértem az óra elején, ma már ilyen módon, ilyen hírek módján nem fogunk politikával foglalkozni, hanem hasonlóan az előbbi filmkritikához ismételten egy egészen érdekes váltás következik, de még így az óra végére és a mai műsor végére hoztam nektek egy utolsó ajánlatot, egészen pontosan 11 budapesti teraszos helyet, ahol egy kávé felett kiélvezheted a tavasz minden nap sugarát. Legújabb gasztroajánlónkban összegyűjtöttük a legjobb teraszos kávézókat és bisztrókat, ahol kellemesen elkávézgathatsz a tavaszi és nyári napsütésben. Legyen akármilyen mély a pénztárcád, toplistánkon biztosan megtalálod a neked való helyet. 11 hely következik tehát most. Első, Vininas Café Roastery. A Calvin tér közelében fekvő Szerb utcában bújik meg a Vininas, amely 2022-ben megnyerte a The Barista League kávéversenyt. A belváros viszonylag békésebb és csendesebb zuga, ahol egy espresso tonikot, cortadót vagy dirty matcha lattét is elkortyolhatunk a napsütésben. Ha esetleg éhesen érkeznél, semmi gond, isteni produkciókkal várnak. Második, Kisfecske Presszó. Ugyancsak a Calvin tér közelében található a Mixed Kálmán téri Kisfecske, ahol a kávén kívül a szörpökön, limonádékon át a turmixokig minden megtalálható. Ha rosszabb napjaidon munka után valami keményebbre vágysz, nem ítélkezünk, akkor a koktéljaikra is érdemes vetned egy pillantást. A heti menü mellett pedig az állandó kínálatról is választhatsz valami finomat. Ha esetleg teltház lenne, akkor próbálkozzatok a mindössze 190 méterrel odébb lévő testvérével, a Fecske Presszóval. Harmadik, Madal Café Ferenciák tere. A Trihimoy békefilozófikus gyerekkori becenevét viselő kávézólánc március 1-én hivatalosan is megnyitotta a terasz szezont. Ugyan a főváros több pontján is megtalálható, de teraszozás szempontjából az abszolút kedvencünk a Ferenciek terén található egység. Valamiért a Clotilde és Matilde paloda vonzás körzetében sokkal jobban esik a jeges kávé és a macsa is. Negyedik, Csendes Társ. A Csendes Rombisztró kis testvére a Magyar utcában várja a Károly kert kapujában található teraszával. Állítólag kiváló randi helyszín, erről sajnos nem tudok nyilatkozni én, de azt biztosan állítom, hogy barátokkal aperolozni vagy jeges kávézni isteni kiülős hely. Ötödik, Kislumen. Reggel egy kávéra, este pedig egy pohár sörre vagy borra is elcsípheted a Mixed Kálmán tér egyik gyöngyszemét. Ha esetleg nem találsz helyet, akkor átnyargalhatsz a Horánszky utcában található Nagy Lumenbe, ahol nagyon menő belső udvaron dolgozhatsz vagy tanulhatsz. 6. Café Csiga. A Rákóczi téren található meleg konyhás kocsmában extenzív itallappal, valamint a vegáknak és mindenevőknek egyaránt kedvező étlappal várnak. 7. Coyote Café Déli. A Dunaparttól alig 2 perc sétára a Markovics Iván utcában fekszik a reggeliző, amely este borozóként is funkcionálhat. Egy tavaszi dránkot is elkölthetsz náluk házi bagelek, vegán és hagyományos sütemények társaságában, este pedig egy pohár naturbort is elkortyolgathatsz a teraszon. A reggeli alkoholizálást nem szeretnénk promotálni. 8. The Rusty Café Buda. Pasaréten és az Operánál is megtalálod a Rustyt, de ha kicsit nyugosabb napindításra vágysz, akkor a budai egységük bevezessen az utad. Kávé, chai latte, macsa és péksütemények tárházai szerepel a kínálatukban, amelyek sokkal finomabbak a szabadban elfogyasztva. 9. My Little Melbourne.
A Madách Imre út tele van jobbnál jobb helyekkel, de napsütéses kávézásra a My Little Melbourne a legjobb választás. Ahogy az a nevükből sejthető, elsősorban az ausztrál kávékultúrát képviselik, tehát olyan különlegességek kaphatok náluk, mint a dupla espresszóval és ét csokoládéval, Murk kakaóval készülő ausztrál cappuccino. 10. Mantra Specialty Café Bar. A Verespáné utcai kávészentélyben tényleg mindenkire gondolnak. Saját pörkölésű kávéval, szabadon tartott tehenek tejéből készült teljes kávéval, koffeinmentes gyógynövényteákkal, gyümölcsteákkal várnak, de szendvicsek, croissant, sütemények, vega és vegán ételek is szerepelnek a menün. És végül, de nem utolsó sorban, 11. Kelet kávézó és galéria. A Bartók Béla út ikonikus helyét valószínűleg keveseknek kell bemutatni, de teraszos listánk nem lenne teljes nélküle. Napközben otthonos környezetben kávézhatsz, reggelizhetsz vagy ebédelhetsz, de este is hasonlóan hangulatos. Élvezzétek a tavaszt, élvezzétek a napsütést, szeretettel szívből ajánlom nektek a listánk minden egyes helyszínét, menjetek el, üljetek ki barátokkal vagy a párotokkal, dolgozhattok, tanulhattok is, ezeken a helyeken kis laptopot előcsapjátok, vagy a nem tudom én, anatómia atlaszt, hogyha már most úgyis mindjárt jön a vizsgaidőszak. Na jó, nem rombolom le a kedveteket, hanem ehelyett zenélgetni fogunk most, zenék következnek, drága cuki hallgatóim.

Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád. Az a sajnálatos hírem van, lányok, srácok, hogy véget ért már a műsoridőnk. Ennyi volt az Up to Date, viszont nem mehetek el szó nélkül egy nagyon-nagyon-nagyon felszabadító és elképesztő dolog mellett. Ugye mondtam nektek, hogy jövő héten láthattok a mai eseményekből. Láthattok, nem, hát hallhattok majd egy kis összefoglalót. Jóva, hogy kell elcseszni az utolsó megszólalást, erre is példát mutattam most. De az az igazság, hogy ezekben a percekben már, hogy így mondjam, szép magyarul, véget van érve az Orbán korszak. És akkor tényleg ennyi volt a politika. Mostantól új képviselőkkel, új miniszterekkel és Magyar Péternek hívják a miniszterelnököt. Lányok és srácok, megcsináltuk a saját ország és rendszer és minden váltásunkat. Borzasztóan felemelő élmény. Elképesztő. Én ennek megfelelően is búcsúzom ma tőletek, ikonikusan, és csak annyit mondanék még, hogy az elmúlt két órában Tóth Lénát és az Up to Date-et, a hétvége legfrissebb hangját hallottátok. Szép hétvégét és kellemes hetet a jövő hétre nektek, meg még mára kellemes szombatot, és ünnepeljetek. Jövő héten pedig újra jövök, újra jön az Up to Date szombaton délután 2-től. És akkor most ikonikusan.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt. Politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket Orbán Viktor. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a jövőben nem a családpolitikáért felelős miniszternek, hanem szakembereknek kell dönteniük azokban az örökbefogadási ügyekben, amelyekhez jelenleg miniszteri hozzájárulás szükséges. A jelenleg hatályos, a Fidesz által korábban gyermekvédelminek nevezett, jogvédők szerint azonban melegellenes törvény alapján Magyarországon a házaspárokat illeti meg az örökbefogadás lehetősége. Minden más esetben a mindenkori családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulása szükséges az örökbefogadáshoz. A gyermekvédelmi intézményrendszer megújítása nélkül sem a pusztító droghelyzet, sem az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák nem oldhatók meg hosszú távon, írt a Budapest főpolgármestere Facebook oldalán. Karácsony Gergely a gyermekvédelmi rendszerről szóló kormányzati tájékoztató kapcsán azt írta, egy budapesti jelentés szerint van, ahol az utcai szerhasználók 90%-a gyermekvédelmi intézményből került ki. A főpolgármester úgy fogalmazott, a probléma megoldása a kormány és Budapest, illetve az állam és az önkormányzatok partnerségét igényli. Politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket Orbán Viktor. A Fidesz elnöke volt miniszterelnök a köcsei találkozó előtt nyilatkozott újságíróknak. A pártelnököt arról kérdezték, hogy a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatos Volán ügyben zajló eljárásban többek között a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezérigazgatóját is beidézték. Orbán Viktor azt mondta, ebben a konkrét ügyben a belső ellenőrzést az előző kormány indította meg. Közölte, az előző kormányzattal kapcsolatban most tett feljelentések mindegyikét ismeri, szerinte az összes ügy mind szabályszerű és célszerű volt. Az Alkotmánybírósághoz fordul a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, mert szerintük a partmenti építkezések közvetlen veszélybe sodorják a tó amúgy is kritikus ökológiai állapotát, írja a 444. A Tudományos Intézet szerint a tó vízminősége és biológiai sokszínűsége már így is rossz állapotban van, de ez csak tovább súlyosbítja a partmentén jellemző túlbetonozás. A déli parton különösen rossz a helyzet, ott a beépítettség már eléri a 75%-ot. Felavatták a Halhatatlanok Társulata idén megszavazott 8 új tagjának lábnyomát Budapesten. Ők Köles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színész, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, valamint Kovács Tibor és Nagy Iris táncművész. A Halhatatlanok Társulata 30 éves fennállása alkalmából Érdi Sándornak, Szegvári Katalinnak és Szinetár Miklósnak, a társulat alapítóinak a kulturális kezdeményezés létrejöttében játszott szerepükért elismeréseket adtak át. Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos idő valószínű, de főként keleten lehetnek felhősebb időszakok. Csapadék nem várható. A szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum általában 9 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet az idő. A maximum 20 és 25 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt. Politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket Orbán Viktor. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a jövőben nem a családpolitikáért felelős miniszternek, hanem szakembereknek kell dönteniük azokban az örökbefogadási ügyekben, amelyekhez jelenleg miniszteri hozzájárulás szükséges. A jelenleg hatályos, a Fidesz által korábban gyermekvédelminek nevezett, jogvédők szerint azonban melegellenes törvény alapján Magyarországon a házaspárokat illeti meg az örökbefogadás lehetősége. Minden más esetben a mindenkori családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulása szükséges az örökbefogadáshoz. A gyermekvédelmi intézményrendszer megújítása nélkül sem a pusztító droghelyzet, sem az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák nem oldhatók meg hosszú távon, írta Budapest főpolgármestere Facebook oldalán. Karácsony Gergely a gyermekvédelmi rendszerről szóló kormányzati tájékoztató kapcsán azt írta, egy budapesti jelentés szerint van, ahol az utcai szerhasználók 90%-a gyermekvédelmi intézményből került ki. A főpolgármester úgy fogalmazott, a probléma megoldása a kormány és Budapest, illetve az állam és az önkormányzatok partnerségét igényli. Politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket Orbán Viktor. A Fidesz elnöke volt miniszterelnök a Köcsei találkozó előtt nyilatkozott újságíróknak. A pártelnököt arról kérdezték, hogy a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatos Volánügyben zajló eljárásban többek között a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezérigazgatóját is beidézték. Orbán Viktor azt mondta, ebben a konkrét ügyben a belső ellenőrzést az előző kormány indította meg. Közölte, az előző kormányzattal kapcsolatban most tett feljelentések mindegyikét ismeri, szerinte az összes ügy mind szabályszerű és célszerű volt. Az Alkotmánybírósághoz fordul a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, mert szerintük a partmenti építkezések közvetlen veszélybe sodorják a tó amúgy is kritikus ökológiai állapotát, írja a 444. A Tudományos Intézet szerint a tó vízminősége és biológiai sokszínűsége már így is rossz állapotban van, de ez csak tovább súlyosbítja a partmentén jellemző túlbetonozás. A déli parton különösen rossz a helyzet, ott a beépítettség már eléri a 75%-ot. Felavatták a Halhatatlanok Társulata idén megszavazott 8 új tagjának lábnyomát Budapesten. Ők Köles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színész, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, valamint Kovács Tibor és Nagy Iris táncművész. A Halhatatlanok Társulata 30 éves fennállása alkalmából Érdi Sándornak, Szegvári Katalinnak és Szinetár Miklósnak, a társulat alapítóinak a kulturális kezdeményezés létrejöttében játszott szerepükért elismeréseket adtak át. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütés várható, keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok, de számottevő csapadék sehol sem valószínű. Még több tájegységünkön élénk lesz a szél. Napközben a legmelegebb hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domain szolgáltató. www.rekhoz.hu.

0: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
2: Time, love, joy, I need space, love, I need me.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: Vágysz egy olyan műsorra, ahol nem csak a zene színes, hanem a téma is szórakoztat? Ha igen, akkor füleld minden szombaton este 6 órától este 8 óráig a Belevalósót Robival és kis csapatával a Lépés Rádióban. Remek zenék és mindig friss téma. A Belevalósó neked szól. Minden szombaton este 6 órától 8 óráig. Hallgass te is! Kérd kedvenced most!
2: Egy lépésre közelebb hozzád, ez a Lépés Rádió. 6 óra után 7 perccel, nyári szünet után, hát jó napot kívánok. Igen, itt vagyunk, mindjárt jön. Hát nem is mindenki, de azért itt vagyunk nagy csapattal, mert hogy arra számítottunk, hogy csak párra leszünk itt, mert hogy mindenki nyaral. Hát csessze meg mindenki a nyaralását, szeptember van, csesszétek meg, és munkaidő, úgyhogy mindenki vissza fogja ide tolni a kis seggét, és fogtok jönni rádiózni, mert nem azért ülünk itt, és nyavajkunk itt Robival, Gabennal, Karinával, meg Szerpentével. Csak nem tudom, hogy ezen kívül mi kijön, de majd meglátjuk. Na, de a lényeg, hogy most erre a műsorra úgy készültünk fel, hogy én sehogy, viszont a Robi fogja vezetni. Előre szeretnék mindenkitől elnézést kérni és sűrűn bocsánatot. Zenei téren majd 2 hét múlva lévő műsort már azt ígérem, hogy én fogom összerakni és én fogom vezetni. Na de, amit tudunk egész biztosan, hogy a www.lepesradio.hu oldalon minden elérhetőségünket megtaláltok. Ott szét tudtok nézni, kapcsolatba tudtok velünk lépni, ha akartok, ha nem álltok, ha meg így jártatok. De ami biztos, hogy 8-ig itt vagyunk veletek, én 7-kor majd 15 percre lelépek, de azzal nem kell foglalkoznak. De ami még ezen kívül még fontosabb, hogy Paulinát fogod mindjárt hallani, és utána pedig annak meg ünneplésére, hogy vége a nyári szünetnek, én arra gondoltam, hogy ideje készülni arra, ami nem sokára fog következni. Ezért sajnálom, Cascadet a Last Christmas fogjuk meghallgatni, te is meg fogod hallgatni. Bizonyám, igen, eleged van belőle már előre, sajnálom, így jártál. Jöbb Paulina.

0: egy ütéssel közelebb hozzá, Dávid, boldog karácsonyt akar kívánni mindenkinek, és azt mondta, hogy én vezetem a műsort, akkor lebeszélem.
1: Na. Ja, akkor bocs, igen.
0: De tessék, Dávid, akkor csináld.
1: Szóval, köszönjük szépen, több megérkeztél, igen, a gyári szünet után. Szóval, egy újabb belépő ilyet adottátok Szerpentinek, de nincs olyan legyen.
2: Ahogy szoktam.
1: Így van, nagyon örülök neked. Szóval egyrészt boldog karácsonyt szeretnék mindenkinek kívánni, és szeptember 12-én a Máriáknak a neve napján, Isten éltesse mindegyiket, mert hogy megnéztem a napokban, hogy miért van egymás után kettő Mária nap. Ez gondolom mindenkit kifejezetten érdekelt. És rájöttem arra, hogy a mai nap Szűzáriának a neve napja, vagyis egy, hogy miatta, és előtte pedig már nem tudom, milyen Mária. De hogy kettő különböző Mária. Na, ennyi zárójelben. Szóval, a mai műsort azt Robi fogja vinni, igen, csak én nem bírok magammal, mert két hét múlva majd vissza. De figyeljetek el, jobban jártok ezzel. De inkább átadom a szót Robinak, szóval ezzel egy nagyon érdekes dolgok jönnek, én a fogalmam sincs, hogy mi. AI rakta össze a műsort, megkaptam egy anyagot, egy AI agent, aki érti, aki nem, az így járt, az válogatta ki belőle, hogy miről érdemes beszélni, úgyhogy ez most egy ilyen fő teszt próba. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Robi, most már kussolok, tiéd a
0: terep. Jó, röviden, tömören. Első témánk egy igazi lottós téma. Nem tudom, ki szeret közülünk lottózni. Egyáltalán én nem szoktam, legalábbis az utóbbi években.
1: Én már nyertem.
0: Na, de gratulálok hozzá. Lényeg az, hogy képzeljétek el azt, hogy én adok Dávidnak egy szelvét mondjuk 2000 forint értékben, és ő nyer vele 100 millió forintot. Akkor én azt mondom neki, hogy az én pénzem hol van, tartom a markom. Jogosan teszem
1: ezt? Én meg azt mondom neked, hogy akkor ez meg, és oda mész, ahova akarsz. Igen, visszaadom a 2000, csinálj vele, amit akarsz, tehát hagyj engem békén.
0: Igen, de önmagában, hogyha én adok neked ajándékba egy nyertes szelvényt, nekem egyáltalán jár-e, max a 2000 forint egyáltalán visszajár? Nem ez a kérdés fel.
1: Nem, hivatalosan semmi nem jár neked vissza.
3: Adsz 2000 forintot lottóra, de nem szelvényt adtál, úgyhogy én is azt mondanám, hogy tessék.
1: Amúgy ez mindig... Amúgy ez úgy megy nálunk barátoknál, egyik barátommal szoktunk venni valamikor így együtt sorosjegyeket vagy bármit, és akkor megbeszéljük előre, hogyha valamikor ő veszi, valamikor én. Megbeszéljük, hogy bármit nyerünk, akkor mondjuk fele-fele, vagy 60-40 annak függvényében, hogy kivette a sorosjegyet.
0: Tehát ha én vettem a sorsjegyet, és megnyerjük a fődíjat, akkor 60% az enyém. Ha te vetted, akkor ott...
1: Nem, Robi, neked egy fillért nem adni, tehát évek óta nem fizet nekem a rádiódát. Szóval te egy forintot nem kaptál, de...
0: Ne kedves vagy, én is szeretlek. No, többiek, Karina, te hogy állsz ezekhez a lottószelvényekhez, sorsjegyekhez, szerpente?
4: Én egy rettentő zsugori ember vagyok, az tény és való.
0: Borzasztó.
4: Én egy rettentő zsugori ember vagyok, én egy forintot nem adnám senkinek. Megnyertem, vetted? Köszi, édes vagy, nagyon cuki, én nem adnék. Nem. Nem. Se 60-at, se 40-et, se 50-et.
0: Na most van egy olyan kérdésem, hogy mi az az összeg, ami után egyáltalán még adná? Tehát mondjuk, ha 1 milliót nyersz, vagy 100 ezret,
4: ne, azt megsajnál? Te nem.
0: Sem nem. Ennyi?
4: Semmit.
0: Veled nem lottózom.
1: Mondjuk, Robi, neked én egy forintot nem adnék, de amúgy mondom, ez attól függ, hogy hány százalékban egyezünk meg előtte.
0: És te ilyenkor nem érzitek magatokat?
1: Van szerpente még egyszer?
2: Testvériesen. Minden az enyém, neked semmi.
1: Ez pontosan így van. Amúgy nekem volt olyan, hogy... Nekem egyik barátommal volt az, hogy velem megbeszéltük, hogy bármilyen sorsjegyet veszünk, akkor felezünk is. Akkor nyertem a sorsjeggyel 100 000-et. És akkor mondtam neki, hogy akkor most ezzel hogy csináljuk, és mondta a kis csaj, figyelj, Dávid, most neked nagyobb szükséged van rá, hagyd az egészet a picsába. És akkor kész, és ő lemondott az ő részéről. Jó, mondjuk lehet, hogy 100 millió lett volna, akkor már nem, de igen.
0: Megsajnált, csak annyit mondtam.
1: Meg persze, de olyankor tudod, hogy én előadom magam.
0: Aha. Viszont nem gondoljátok bunkóságnak azt, hogyha nyertek és nem adtok?
4: Nem.
3: Bunkóságnak, Robi, csak nekem, ki, meg neked ad valaki egyáltalán valami? Ki ad?
0: De nem, hogyha én adok neked egy 2000 forintos sorsjegyet, és te azzal nyert 100 milliót, akkor, akkor annyi vér nincs a pucárban, azt mondja, tessék Robikám, itt van egy rongyos 10 000-es.
3: De most ettől vonatkozz el.
0: Igen.
3: Ad neked valaki? A lőtéri kutya nem ad neked.
0: Igen.
1: Még Robi, én tudom,
3: ha kérsz.
1: Én annyit mondanék neked, Robi.
3: Akármilyen helyzetben senki fel nem ajánlja, hogy figyelj már ide, Robikám, tessék, én adok neked.
0: Na, én ezt attól függ, neked. Hogy mire? Attól függ, hogy mire?
3: Amúgy.
1: Robi, egy rohadt rága helyhez oda mennék feled, Robi, és megmondanám neked, hogy na, Robi, akkor oké, nyertem több milliót, innen bármit nézhetsz, bármit választhatsz 5000 forintig. És kész. És
0: na, de legalább benned megvan a humánus. Megvan a humánus oldalat, hogy legalább adsz valamit. Jó, rendben.
3: Azoknak az embereknek...
2: Miért egy sörre? Én is meghívlak, Robi.
3: Akik segítettek rajtam, én azoknak azt mondanám, hogy egy kisebb ajándékot, hogy valamit adni. Esetleg egy alapítványnak még. De amúgy mindent magamra költem.
0: Szerpente? Nem baj, ha Dávidot igen. Választom, 5000-et ajánlott, egy sör meg 500 forint.
2: Na jó, de tudod, hogy egy sörnél nem állok meg.
0: Hát ha fizeted a kartont, akkor lehet róla szó.
3: Szerpentén mennék egy teli hűtőt csúrtig. Piával.
4: Törrel?
3: Mindennel.
4: Ja, mindennel.
3: Mindenféle. Piával.
4: Nagyon nagy lelkűek vagytok, nagyon.
3: Robiéknak nem is tudom, mit vennék. Robi, az nem tudom.
4: Ha mindenre megvan.
1: Azért ha nyertek 100 milliót, mit csináltok vele? Mondjuk a Robi a rádió miatt azt mondja, akkor játszunk el most ezzel telibe, és mindenkitől fogom várni a választ. Robi mindenkinek vette egy sorsjegyet, és mindenki nyert vele 100 millió forintot. Ki mit csinál a pénzzel? Ugye Robitól kaptátok, induljunk a sorba, induljunk Szepetével. 100 millió, de most ne vicceljük el, komolyan vagyok rá kíváncsi.
2: Na, komolyan mondom, akkor komolyan Robinak vennék egy felső kategóriás hallókészüléket.
0: Már van. Köszönöm a gesztust.
2: És meghívnám sörözni.
0: Jó, oké, az utóbbi jó.
2: Na meg valami aprót itt adnék meg.
1: Jó, na Karina, ő nem 100 milliót, ő csak 50-et, de nyert.
0: Fukor!
1: Mit csinálsz?
4: Csak 50 milliót nyertem. Ja, mert én úgy vagyok, és nem adtam a 100 millióból. Na, ha most őszintén, ha 50 millát nyernék, az biztos, hogy befektetnék a rádióba. Szerválnék magam elé egy hölgy munkatársat, na nem 50 millióért, hogy ne legyek mindig ilyen egyedül.
1: Nem vagy Karin,
2: hogy már éjszaka is kiszolgál.
4: Ja, hát... Igen. Hát a többit lakásfelújításra költeném.
1: Egy, Robi meg elmehet a picsába, Gaben.
3: Hát mivel ilyen irigy Robi, vennék neki 100 darab 5-7-es lottószelvényt, tehát ilyen gépit.
0: Ja, amelyik egyik se nyerni.
4: Nem tudjuk, ez lúgteni.
2: Azt de azt, hogy csak felvásárolnád az múlt hetéket.
3: Megkapná. Kapna tőlem is egy hallókészüléket.
4: Kettőt? Apukám!
3: Dúcsat, tényleg.
0: Hölgyök, mert jövőre szólok, ha vásárolok, jó?
3: Minden.
2: De ez arról szólt, hogyha nyerünk. Hát.
3: Kirendezem az adósságot, a lakásfelújítás, minden lenne, és...
0: Na most mi van abban a helyzetben? Mi van abban a helyzetben?
3: Elmennék egy kurvázni, egy nagyon luxus helyre, és utaz. Ennyi lenne.
0: Mi van abban a helyzetben szerintetek, hogyha például én tudom, hogy nyertes, nyilván nem adom oda. Ez számít bármit? Hát hogy ne számítanak?
1: Így és úgy is tudjuk, hogy egy csög vagy.
3: Meg így csak úgyse kapnád meg, hogyha azt mi váltottuk.
1: Na, egy.
0: Nem, az a helyzet, hogy én adnék nektek belőle. Tehát, hogy de én...
3: akkor se kapnád meg.
0: De miért ne kapnám meg?
3: Azért, mert bizonyos összeg felett ez úgy működik, ezt nekem megvan a lottóvizsgám, ezt tudom, ez úgy működik, hogy bemész, tehát felhívsz egy számot, jelzed. Ők megbeszélnek veled egy időpontot, és ott elkezdik, hogy hol vetted, hány órakor vetted, és a többi, és a többi, ezt látják majd kamerán is, hogy igenis, te mentél oda megvenni, idegenek nem fogják odaadni, még bírt azt hinnéd, tehát hiába mész oda be, hogy
4: tessék, neked van, értem. Van lottóvizsgád.
3: Van, hát dolgoztam.
4: Mik? A basszus, 10 év után kell ezt megtudjam.
3: És ez így működik, Robi. Tehát nem fogják oda, ha találsz az utcán egy személyt.
2: Hát és hogyha mondjuk a gyermekem vette meg, de ugye én vagyok azért.
3: Elmondom, hogy a gyermekem megvette. Ha nagyon kicsi a gyerek, akkor meg megkérdik, hogy miért. Megkérdik a lottozót is, hogy hogy szolgálhatod ki 18 éven aluli embert, miközben alapból kise szolgálhatod.
4: Ha meg 18 év fölött vett a gyerek, akkor bezsebelheti a nyereményt, úgyhogy...
3: Elmondod, hogy a gyermekem viszel mindenféle igazolást róla, és a többi, és a többi, és...
1: Mekkora az az összeg, amit meg én...
2: ...tudom esetet, tehát mondjuk a gyermekem, aki 18 éves elmúlt, megvette, de ő külföldre utazott, mit tudom, fél évre, ezért most ő nem fog hazajönni, ha 50 millió
3: a hasonló. Szerintem fel fogják hívni, meg valami nyilatkozatot fognak kérni. Tehát ilyen nagy nyereményt én még nem láttam, de azt tudom, hogy, hogy végig megy ez a folyamat. Tehát nem úgy van ám, hogy azonnal odaadják neked, hanem...
2: Jó, és hogyha te találtad az utcán ezt a bizonyos lottószervint, akkor kész keresztre?
3: Ezt úgy adjából így.
1: Aha. Nem biztos, hogy vagy kell. Biztos, hogy...
2: Így az állami is.
3: Ez így van, egyébként ilyenből volt is, rengeteg hírt hallhat, hogy kiderült, hogy más ellopta, és a többi, aztán kiderült, hogy kivette. Ó, meg annyi ilyen.
2: Igen, és akkor az állam lopja el tulajdonképpen.
4: Nem lopja, hanem ott marad.
2: Megtartja, igen.
4: Görgeti tovább, hogy akkor tisztességesen lottozó, totózó, bingózó, kenózó emberek.
2: Hát, na látod, én ezért szinte minden héten nyerek. Nem tudom, mennyibe kerül most egy ilyen szerencsejátékos marhaság, hogy minden héten megnyerem azt az összeget, az biztos.
0: Na látod, ezzel én is hasonlóképp vagyok. Mert nem fizetem
3: azt
0: ki.
3: Azt hiszem 500 forint egy lottó.
0: Mi még 50-nél tartottam.
2: 500-at nyerek.
4: Yes.
3: Úgy a körül van, egy szelvény, egy 50, egy szelvény.
1: Én alkalmanként szoktam csak sorsjegyet venni, de annyi.
3: Sorsjegyen azokon szoktam nyerni, főleg akkor,
1: én is ezt
3: bejön
1: mondom.
3: Egy új. Amikor bejön egy új, akkor azonnal most valami kávés, valami kávézó, vagy valami ilyesmi.
2: Igen, mert akkor nagyobb nyerési esélyt adnak rá.
3: Úgy egy hónapig, két hónapig, így néha veszek egyet-egyet, aztán félre is teszem. De amikor bejön egy új, azonnal gyorsan kapargatunk, azon biztos nyersz, tök mindegy, melyiket húzod ki. Utána húzhatsz te bármit. Hát emlékszem, mikor...
2: Az a behetetési rész.
3: Így van, emlékszem, mikor bejött a buksa. Fú!
1: Én azzal nyertem 100-at.
3: Én is azért mondom, bejött a buksa. Hú, tök jókat nyertem rajta.
0: Én ilyen 1000 forintokat nyertem a buksán.
3: Utána
4: én meg azt sem tudom, miről van szó.
0: Ez egy skoparós sorsjegy. Ez a neve, hogy buksa.
4: Gondoltam, de nem, én nem élek ilyenekkel.
2: Én azt hiszem,
3: hogy olyan vagyok, mint akik minden nap kaparós. Én nem kapargatok ilyen szép óvatosan. Lekaparom, mint az őrült, látom a kisbetűket. Amint már kettő kisbetű kijön, kettő különböző, már nem is kaparom tovább, tépem szépen. Mert az már nem nyert. Ezt én már nem fárasztom magamat, hogy óvatosan itt kapargassam meg minden. Én már ez kinőttem ettől.
1: Na, én meg azt mondom, hogy menjünk el zenélni, mert már kikapargattuk magunkat.
0: Én is ezt gondoltam, hogy egy picit zenéljünk.
1: Mi a soron következő téma?
0: A soron következő téma? Hát azt képzeljük,
1: nem, hogy most dolgozunk. Majd úgy mondom, hogy majd zene után meg.
0: Igen, csak én beharangozónak akartam a címét mondani. Na, zene! Hm?

0: semmit.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és folytatjuk is mai műsorunkat még hozzá. Úgy teszünk, mintha dolgoznánk. Ez Dávid nagyon jól tudja csinálni.
0: Nekem hát, is
2: Én kirejezettem. De sőt, nekem a munka, mai napig még a Facebookomon van fent egy kép, az nagyon tetszik, amikor látom évente az emlékeim között, még egyetemen volt egy olyan gyakorlatom, amikor kellett kimenni egy valamilyen telephelyre, és akkor mondták, hogy hát nem tudom, valamilyen munkát meg kellett csinálni, és lefeküdtem egy kanapéra, ott elterültem, és akkor ott feküdtem, nem tudom, eddig csináltak volna egy képet, és akkor utána dobtam is fel Facebookra, hogy keményen dolgozom. És hogy ezt mai napig annyira jó röhögve nézem meg állandóan, hogy tényleg a klasszik magyar ember miközben dolgozik, mert hogy ténylegesen így működött kb. A munka. Na de, Robi, nem veszem el tőled az irányítást, figyelni.
1: Na, csak annyit akartam mondani, hogy egy Karinára nézek, mert ő egy nagy takarítónő. És ha mondjuk 8 órába takarítanál, és 2 óra alatt kész vagy, akkor most tartozol 6 óra munkába?
3: Tehát magamnak biztos, hogy tartozom 6 óra munkával, azt tuti, mert én egy munkamániásnak is nevezhetem saját önmagamat, tehát Gabena tanúm rá, hogy este 8 órakor nekiállok felmosni. Azt mondta, hogy ő, hát hogy megőrültél, mondja nekem Gaben. 8 órakor este még felmosva, hát most jutottam el idáig. Úgyhogy én sose lógtam a munkából, én nagyon-nagyon neheztelek ezért, és bocsánatot kérek a munka istenétől, de én nem tudok lógni.
2: Hát én alapból úgy tekintem ezt az egészet, hogy rohadtul szarul van a legtöbb helyen ez meghatározva, mert hogy azt mondják, hogy van egy munkaidő, van egy időpont, hogy mondjuk, vagy a legnagyobb standardot mondom nektek, 8-tól 4-ig, vagy 9-től 5-ig te dolgozz. Oké, okay. De az tök mindegy, hogy abban te most hivatalosan dolgozol 2 órát, mert amúgy meg ellébecolod az egész időt, vagy legalább tudnád azt, hogy oké, okay, akkor azt mondják, hogy neked a mai nap meg kell csinálnod ezt is, ezt meg ezt, és látod azt, hogy honnan, hová kell eljutnod.
1: De jó, lehet, hogy ez Dávid elmondta.
2: Mondjuk 6 óra munka, lehet, hogy 4 óra munka, de legalább saját magadnak be tudod ütemezni, és onnantól kezdve meg már sokkal motiváltabban fogod csinálni a munkád, és legalább nem fogod elcseszni azzal az időt, hogy közben meg elillegzett mások elől ott az oxigént, megiszod a kávét, meg beülsz a WC-re, meg a telefonyomkodod, meg ott töltöd a mobilt, meg a laptopot, meg minden szart, miközben amúgy nem is kellene ezekkel egy csomó plusz felesleges energiát ezzel eltölteni.
1: Igen, viszont az a kérdésem nekem, bocsi Gaben, hogyha téged alkalmaznak 8 órába, és te dolgozol 8 órát, attól vagy egy jobb munkaerő, hogy te azokat a dolgokat addig tologatod, hogy 8 órába beleférjen, vagy hogyha tényleg megcsinálod, lehet 2 óra szalad, de van 6 óra felesleget. Mert ha például téged fölvesznek egy munkahelyre, és be kell járni dolgozni, akkor te hiába megcsinálod a feladatot 2 óra alatt, a fennmaradó 6 órát, akkor is ott le kell ülni.
2: De erről beszélek, hogy ez a része nincs kidolgozva, vagy van egy 8 órára elvégzendő feladatod, tehát azt megcsinálod 2 óra alatt, akkor ne kelljen.
0: Akkor majd módosítanak rajta.
2: Pontosan.
4: Igen. És az összes kollégát meg fog verni.
2: Pontosan. Így van.
0: De erre van egy ideológiám. Tehát ugye, hogy 8 óra munkát kellene végezni, de én megtudom azt a 8 órai teendőmet, egy ideológiám, tehát ugye, hogy 8 óra munkát kellene végezni, de én

0: Rosák Dávid, mennyi idő alatt végzed el, meg Jóska, meg Pista, meg minden, és egy átlag időt mérnek minden egyes munkafolyamatra. Tehát már tényleg
1: nálunk is volt, igen.
0: Nem mondom, hogy nem lehet túl sokkal gyorsabban megcsinálni, de általában hidd el, hogy...
1: Azt kiválkozz be ez.
0: Nagyon ritka,
1: amikor... volt ilyen.
0: Az akkor szoktál hamarabb végeznél, hogyha egy valami új folyamat van, és nem tudják még az idejét, kettő, ha mindened megvan, minden pöpec, és tényleg ott van, nem kell keresned, tudod csinálni, akkor tényleg meg tudod időben jóval hamarabb csinálni, ha alád dolgoznak, és stb. De a legtöbb helyen ez már, amiket mondtatok, ez...
2: Na viszont mi van akkor, hogyha te, ugye mi erről beszéltünk eddig, hogy ugye 8 órából mondjuk 4 óra alatt megcsinálod, amit 8 óra alatt kellene, akkor az olyan ember dupla annyi munkát kapjon, az legyen a jutalma, vagy inkább olyankor a főnök menjen a frontba?
0: Nem kaptuk.
1: Nem, az a helyzet, hogy azok a normások, akik ezeket a normaidőket megállapítják, mert hozzánk is jöttek le, mondtam, hogy oké, semmi baj, kisfajtás, te kiírtam másfél órát. Meg lehet csinálni, semmi gond. Gyere ide, mutasd meg, hogyan.
0: Ezt úgy szokták
1: csinálni. Ja, mindjárt nem volt már fél óra.
0: Így van, amit a szerpente is mondott, ezt úgy oldják meg a gyárakban sokszor, hogy arra a napodra egy nagyobb órabért kapsz, de csak arra a napra, és aztán megnéznek téged egy héten keresztül, vagy más, úgy, hogy te nem is tudsz róla, téged néznek, hogy mennyit készítettél, hány darab, most mondjuk, hogy egy gyártáson vagy, vagy akármilyen, hogy meddig jutottál el, és a többi, és a többi, és akkor neked, mint Holló Robertnek, akkor szépen felemelik a normádat, és aztán neked köszönhetően nézik az összes többi embert, akik ugyanezt csinálják, hogy ők mennyit alatt, aztán módosítanak ezen a időben mérnek mindent.
2: Jó, felteszek egy másik kérdést nektek ezzel kapcsolatban, hogyha tegyük föl, megcsinálod a feladatodat, amit kiadnak, de mondjuk te dolgozz, mondjuk legyünk 6 órában vagy foglalkoztatva, és te megcsinálod 2 óra alatt, az esetben lehet, hogy pont azért, mert hogy túl hamar megcsináld, és azt mondod, hogy hát azért ilyen hamar nem kellene, akkor hogy megtanulod azt, hogy direkt lassabban dolgozz, csak azért, hogy kitöltsd a munkaidőt.
3: Robi, szerintem mit csinálok ennyire rádiónál 10
0: óra? Helyen hiszed vagy sem, Robi, így megmondják neked konkrétan még az első munkanapod előtt, hogy ez szó szerint vedd, hogy ne siess, inkább legyen jó a munka, tényleg jó legyen, és aztán üljél, de ne csinálj többet. Magadra fogsz mindenkit. Ezt úgy hidd el nekem, hogy ott fog kint várni téged az összes munkatársad, és agyonver a kapunál. Ezt halálkomoly mondom neked. Mert már nem így működik, amiket itt elmondtál most többször, hogy 8 óra. Nem így működik, hogy 8 óra, hanem neked perceid vannak minden egyes napra, 480 perc, az a 8 óra. És minden egyes munkafolyamatra van egy perced. Mit tudom én, arra teszel egy papírlapot, csak hogy értsd, mivel, ha már irodát mondtál, arra kapsz egy percet, és ha te 480 papírlapot arra teszel, kész is van a napod. Végig ülheted az egész áldott napod, az aznapi béred neked ki van pipálva. Úgy végig ülheted, hogy a kutya nem fogja neked mondani, hogy miért ülsz.
4: Én például
0: nem megyek dolgozni, lecsippantam a kártyámat, tudják, hogy bent vagyok, tudják, hogy mit fogok csinálni. Ha véletlenül valami nincs, valami alkat, akármi nincs, akkor én hátra dőlök az én kis székemen, mint nekem is van egy székem ott a szerelőpultomnál, és végig ültem a napot, és hidd el nekem, a kutya nem fogja mondani, hogy te Gábor, miért ülsz? Nem fogja mondani.
4: Akkor ez egy nagyon jó világ, mert engem, amikor én dolgoztam, agyonhajszoltak abban a 8 órában, amit mondjuk szívesen csináltam.
0: Hogy áthelyeznek másik helyre, ott még jobban nyugodtan kell.
1: Persze.
0: Azt megtehetik, hogy oda jönnek, hogy Gábor, most menj át erre a sorra, azt megtehetik, és akkor ott is dolgozhatsz, és akkor át...
3: Mi mondtam, hogy a legvicc... Jaj, bocska, befejezve.
0: Viszont az ottani kollégák még erőteljesebben meg fogják neked mondani, hogy nehogy merjé kapkodni. Itt az egész napot ki van pipálva, ott is nyugodtan...
4: Tehát akkor most a lustaságra nevelnek, vagy a pontosságra?
0: Nem nevelnek a lustaságra.
4: De nem, most akkor...
0: Hanem a jó munkára nevelnek.
4: Aha, értem. Tehát akkor inkább...
1: Észszerűséggel.
0: Így van. nem az

0: szavazni.
1: Viszont én nagyon kíváncsi vagyok.
0: Barom, és akkor úristen, nagyon gyorsan, én kétszer annyit meg fogok csinálni. De nekem nem fog sokáig ott dolgozni.
1: Én viszont arra rohadtul kíváncsi vagyok, hogy kinek mi volt a legnagyobb, vagy mi az, lehet akár a hétköznapokban, vagy mi volt, ami a ilyen nagyon emlékezetes, amikor te nagyon szeretted volna mondjuk így lébecolni a munkahelyedre.
2: Na, mit kerül neki?
0: A hétfők, azok általában ilyenek. A kedd azért, mert még jobban elfáradok. Szerdától már úgy van kedvem. De mivel én a szombat-vasárnap nagyon sokat pihenek, teljes, ezzel a két nap alatt is nagyon durván át tud állni az órát, hogyha például te folyton nappalos vagy, nagyon durván át tud állni, és vasárnap este nem bírsz elaludni. Hétfőn felkezd, mint akit agyon vertek, na akkor én nagyon szeretek bújni. Én úgy kezdem a napot, hogy megkávézok, kiosszák a fel, megkapom az munkautasításom. Hát jó, akkor erre elolvasom, na akkor ígyünk meg még egy kávét. Aztán megint olvassuk át, beszéljük meg, és már 8 óra is van, reggeli idő. Elmegyünk meg, reggelizünk, visszajövünk, mit csináljunk, ígyunk meg egy kávét, hozzunk magunknak vizet, és akkor olyan 8:30 körül neki látunk dolgozni. Ez szokott a hétfőn.
1: Utána már lassan készülsz arra, hogy mindjárt ebéd.
0: Nem.
3: Na jó.
0: A hétfő az így szokott kell, hogy 8:30 körül. Átbeszélve mindent, neki lódulunk.
2: Lódultok,
1: Robi, Robit azért nem kérdezem, mert mióta ismerem, ő ellógja a napot. Többiek?
2: Én nem voltam soha lógos.
3: Én meg a felesleges munkákat nem szerettem. Tehát amikor csak tényleg azt kell csinálni, hogy látszat valami legyen. Tehát azért, hogy ott vagy is dolgozol papíron. Tehát küldjenek haza, kész.
4: De nem teheti meg. De nem teheti meg. Hát, hogyha
0: hogy ne teheti?
3: Mi mondta?
4: Hát most, ha téged szerződésbe foglalkoztat, és neked az a munkahelyed, hogy neked ott kell ülni, és csinálni valamit, és ha nincs munka, neked akkor is ott kell ülni.
3: Robi, negyedéves bontásban van időkereted.
0: Így van.
3: Egy negyedévre meg van határozva, hogy hány órát kell ledolgozni. Ha te azt az utolsó egy hónapban dolgozott le, akkor is jó vagy.
0: Sőt, a plusz órákat, ki, amit te, Robi, túlórának hívsz, ugyanúgy, amit most mondta ki a kulcs szót, Szerpente, keret, időkeret, tudod, mit akarsz? Lehetsz mínuszban is, és pluszban is. Tehát, ha nincs túlóra...
3: Lényeg, a negyed év végére egálba legyél.
0: Így van.
4: Tehát de a lényeg pont az, hogy egálba legyél, és hogyha nem vagy egálba, és el vagy csúszva, akkor már baj van.
0: Elmondom gyorsan.
3: Akkor levonják a fizetésedből, vagy hozzáadják a fizetésedből.
4: Hát de senki nem akarja, hogy levonják.
0: Vagy mondják azt, hogy szed össze, dolgozd vissza, azt is. Tehát azt jelenti ez az időkeret, hogy te 3 hónapon keresztül mindig megkapod az alapéredet a műszakpótlékokkal együtt, meg az egyéb juttatásokkal együtt. A harmadik hónap végére neked kúrosabb túlórád van, azt kifizetik azonnal, de azt is megteheted. Például én megtehetem azt, hogy bemegyek hétfőn, és 7 órakor én haza akarok jönni. Oda írok egy papírt, hogy 2022. hó 11-én beosztásomtól eltérően 6-tól 7 óráig dolgoztam. A maradékot szépen az időkeretből kipótolják, és azt sem fogják mondani, Robi, hogy miért. Oda teszem, leteszem a papíromat.
4: Hát de ez egyébként munkahely függő. Azért azt tegyük hozzá. Vannak olyan... Vannak olyan munkahelyek, ahol neccesebb ez, szerintem.
0: Szinte már mondom.
3: Hát neccesebb. Nekem volt olyan kollégám, hogy összegyűjtött 100 nem tudom hány órát. És ugye ezt azért annyira nem szeretik kifizetni.
4: Hát ezt senki nem szeretik vissza.
3: Akkor azt mondták, hogy na figyelj, az utolsó héten ne gyere.
0: Én egész augusztusban majdnem itt voltam.
3: Így van.
2: De hát akkor ez jobb valamilyen szinten, mert koordinálja azt, hogy ha többet dolgozol, nem fizet, de ad szabad napot érte. Az a pihenés, meg fizethetetlen. De mondjuk egy kereskedelemben, vagy egy balatoni, nyári munkánál.
3: Szezonban, igen.
2: Nem lehet megcsinálni ezt. A vendéglátásban nem csinálod meg, egy szállodában.
0: attól,
2: aki ilyen. De nem, tehát ott nem mondhatod azt, hogy te figyelj, nappal és műszakban van egy szállodában, recepción, akkor te azt most ott hagyod.
3: Mondhatod.
2: Ott hagyod, csak holnap már nem kell ott dolgoznod. Tehát azért ez
3: hát
2: nem
3: az egy dolog. Hát, de mondhatod.
2: Hát oké, na, de ezek pont olyan szakmák, amik azért húzósak, ott nem 2 órát dolgozol.
0: Nálam is
2: 12-t dolgozol, tehát más egy gyárban, egy kötött munkarendben szerintem, mint mondjuk ezekben a munkahelyekben. Tehát az, hogyha elmész egy Tesco-ba, Ocean-be dolgozni pénztárosnak, nem állhatsz föl délbe, hogy ha bocs, nekem lejárt a munkaidőm, elnézést.
3: Hát ilyen helyekre nem is szabad elmenni dolgozni.
0: Így van, Tesco. Nem szabad ilyen.
2: Dehogy nem szabad, tudod no, milyen jó szabad, az?
0: Nálam is olyan, Robi is mondtad azt, hogy nem küldhet el. Bementünk és mondták, hogy fú, mai nap nagyon sokat tudjuk tolni, kész lesz az alkatrész. Na, legurult az alváz a festősorról, oda ment a izé, ugyanúgy ellenőrzik, mint egy eredetiség vizsgán a kocsit, nézik, vastagságmérő, réteg, minden hülyeséget. Egyik is ponton vékonyabb volt a réteg, megkapta a sárga kártyát, jött a műszakvezető, hát fiúk, haza mehettek, ha akarjátok, mehettek keretidőre haza. És már, ahogy jöttem.
2: Ki mondta, ti már ott sem voltatok? Na, akkor ez egy jó kis
0: szavasz. Mondtam is majd. És volt olyan is, hogy hazaértünk, mondták, hogy majd szólnak, hogyha lesz tudsz, addig keretidő. És akkor még nagyon jó itthon volt. Áldom az ezémet, hogy az elején az a próbaid alatt rengeteget túlóráztam. Összeteszem a kérdés, rengeteget.
2: Hát látod, hogy jó az a túlóra? Jó az
1: a túlóra? Már keretidőnél tartunk, akkor keretidőben Robi egy Fateless Insomniát nézhetnénk.
0: Jaj, azt nem szó.
1: És utána pedig, akkor Gaben mondj valamit, mi az, amit te preferálsz egy Fateless Insomnia után.
0: Én. Legyen egy Moonlight Shadow, mégpedig a izétől.
4: Roof Coverage?
0: Nem.
1: Mindegy, majd a Fateless Insomnia alatt majd elmondja, addig beszerkezti, Robi. Menjünk zenélni, következő óra elején jövünk vissza, vagyis a többiek, mert majd én csak 48 körül jövök. Addig pedig
4: milyen következő óra elején? Még van 10 percünk. Hova sietsz?
2: Hova? Hát ez a keretidő. Dávid, a keretidő.
1: Basszus. Megmutatom, hogy kell lógni.
4: Ja, értem. Jó, jöjjön az inszomnia. A keretidő.

0: egy lépésre közelebb hozzád, lépésre, és megyünk is tovább a következő témánkkal, mely hát egy kicsit már kényesebb, vagy szoptosabb. Hát kérem szépen, a témánk az, hogy már is mondom nektek, hogy hát amikor az egyik félnek mondjuk magasabb a libidója, mint a másiknak, ugye amikor az egyik mindig szeretné, a másik meg alig. Na most ez sok konfliktust is tud szülni, meg adott esetben egyébként működhet ez, hogyha megvan a megfelelő intimitás. Viszont nekem az a kérdés merült fel bennem, és nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, hogy mikor lesz az eltérő szexuális igényből egy kapcsolatban úgymond összeférhetetlenségi párkapcsolat szinten?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, Robi. Szerintem, ha nem megfelelő a vágy, abból mindig konfliktus van. Tehát én még olyan párral nem találkoztam, akinél időskorban, fiatalkorban, bármilyen középkorban, ha nem egyforma a vágy, és az még az intimitás is.
0: De én azt gondolom, én elmondok neked erre egy dolgot, azért, mert a pár egyik fél jobban, még a másik kevésbé kívánja a szexualitást, szerintem át lehet hidalni az intimitással. Az intimitás nem egyenesen arányos a vágyjal, és sokan ezt keverik össze szerintem.
1: Én ebben még mindig nem értek egyet.
0: Miért? Nem ölelhetlek meg úgy, Karina, hogy közben nem akarok kevés szexet?
1: Nem, az kevés. Tehát, ha valaki az intimitás szerintem nem hanyagolja el, és sokat ölelkezik, sokat, az nem szex.
0: Most ez nem szex, ez igaz, de a szeretet kevés kimutatásának egy formája. És hogyha...
1: Értem, de ez egy idő után kevés. Tehát, hogyha csak azt érzed, hogy oké, hozzád bújik, együtt néztek tévét, kézzel fogva sétáltok, eltelik egy hét, eltelik két hét, eltelik egy hónap, eltelik két hónap. Ugyanakszor, hogy valami nem stimmel.
0: Jó, de hát néha én azt gondolom, hogy azért, mert például másik fél nem kívánja, attól még a kezét, a száját, vagy bármit adhat.
1: De ha az sem.
0: De olyan nincs. Tehát most, ha szeretek valakit, akkor valamilyen módon azon vagyok, hogy neki jó legyen. Nem csak az, hogy nekem jó legyen, hanem hogy neki jó legyen. Most a tök mindegy, hogy én nem kívánom, de azért neki miért legyen rossz, azért, mert nekem nem.
1: Mert az már önfeláldozás. Ha te valamire azt mondod, hogy nem, az nem. Ha te nem érzel érzelmileg vágyat azután, hogy te bármit...
0: Na várjál, de ne keverd az érzelmet az intimitással, meg a szexsel.
1: Nem, vágyat kell érezned az iránt, hogy te valamit adj, ha te nem vágysz rá, és te a hátad közepére nem kívánod, nem tudod, hogy belél magadat, akkor ilyen tessékláss.
0: Jó, én másképp teszem fel a kérdést, Karina, mert nem egyről beszélünk.
1: De
0: meghallgatsz, hogy miért gondolom, hogy nem egyről beszélünk, és aztán majd a többiek is közbeszólhatnak, mert szeretném, hogy ők is elmondják a meglátásokat. Azért nem érzem, hogy egyről beszélünk, mert az, hogy te mire vágysz, azt neked kell meghatározni. Az lehet, hogy magára a szexre nem vágysz, de azt nekem nem mondd, hogy nem vágysz egy simire, egy ölelésre. Egyszerűen csak azt kimondja a párod olykor, hogy szeret, vagy egyszerűen, hogy valamilyen intimitás legyen köztetek. Elmondom, várjál. És hogyha ez megvan, igazad van, lehet, hogy ezt önfeláldozásnak hívod te, de én ezt nem önfeláldozásnak hívom. Megmondom azt is, hogy miért. Most azért, ha én szeretek valakit, a szeretet az nem egyenlő a vággyal és az intimitással. Szeretlek én is téged, de ízléseken és határokon belül, tehát hogy nem.
1: Ó, köszönöm, én is így vagyok vele.
0: Jó, oké. Tehát, hogy barátként nyilván szeretlek, de most ettől nincs bennem se vágy, se intimitás, se szexualitás. Attól még, hogy szeretek valakit, az, hogy kimutassam, ahhoz viszont kell valami. És az egy dolog, hogy benned nincs vágy. De arra valamilyen vágy van? Valamire vágysz? Ha semmire nem vágysz, is vágysz arra, hogy ne érj hozzám. De vágysz rá pont azért, és ezt kell tudni lekommunikálni. És hogyha a másik megértő, akkor te is egy idő után azt mondod, hogy jó, akkor értem én, hogy neked meg így rossz, viszont akkor én is boldoggá tesz, akarlak tenni. Oké, hogy nem szeretnék veled szexelni, én nem vágyok rá, vagyis lehet nem vágyok rá, szeretnék veled, de nem vágyok a szexualitásra, sem veled, sem másra. Ennek ellenére viszont én szeretném, hogy te boldog légy. És ezért, hogy szeretlek, ez nem, hogy fogalmaztál, bocsi?
1: Nem áldozat.
0: Nem áldozat. Hát nem. Mert ez szeretet.
1: Igen, igen, na, de ha van egy pár, akinek az egyik tagja mondjuk nem tudja ezt elfogadni, és ő ezt személyes sértésnek és személyes támadásnak éli meg, vagy mondjuk ezért...
0: De ez az ő...
1: butasága, értem. Igen. Na, de ha mondjuk egy kapcsolat elején az egyik fél mondjuk még óvatos, és az egyik fél még nem szeretne két hét után ágyba bújni, a másik meg már két hét után szeretni. El sem tud indulni egy kapcsolat, mert türelem hiányában...
0: Hát de az a kapcsolat türelmes... akkor nem arra született, okay. Tehát akkor azt el kell engedni, keresni kell olyat, akivel el tud indulni.
1: Oké, de ne tudod, milyen nehéz keresni?
0: Hát az egyértelmű, de most itt nem arról van szó, hanem amikor már van egy valós párkapcsolat is.
1: Ja, de hát oké.
0: Okay. Van egy valós aktív párkapcsolatod, és vannak időszakok a nőktél elsősorban, de férfiaknál, nálunk is van olyan.
1: A férfiaknál?
0: De, van hiddel.
1: Mutasd nekem egy pasit, akinél van ilyen. Én egyet se ismerek. Minden pasi állandóan szexelni akar. Reggel délben.
0: Este, hát én ezt cáfolom neked. Lehet, hogy nagyon sok pasi így van, azt aláírom, de én is ezeket szeretem a szexet, és én is bármikor kapható vagyok.
1: Na látod? Na,
0: de ettől függetlenül vannak hiddel olyan emberek, akiknek az életükben lehet van egy hét, amikor nem kívánják. Nem olyan hosszú időszak alatt, mint nálatok nőknél, mert vannak nők, akik képesek évekig szex nélkül élni. Mi férfiak valószínűleg kevésbé tudjuk ezt az időt kitolni, bár ezt sem zárom ki, mert hogyha valamilyen betegség, vagy valamilyen olyan állapot van, akkor nyilván nem, az ember hiába akarna szexelni, se tud.
1: 37-5-nél már értem. Fejfájásnál agyműtét, mindent értek. Igen,
0: hát bármilyen, egy szívbetegség. Én a saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy milyen rossz, amikor szeretnéd, de nem bírsz.
1: Hát jó, persze,
0: attól de arra rosszabb nincsen.
1: Sokkal többet kívánják, és nehéz velük megértetni, amikor mi nők nem szeretnénk, és még úgy sem szeretnénk. Szeretnénk csak egy ölelést, szeretnénk csak egy odabújást, szeretnénk csak egy szép szót, de szexet nem szeretnénk. Ezt egy pasival nagyon nehéz megértetni, és ilyenkor jön az, amikor egy pasi lőpá, és néz magának egy másik járkát.
0: Hát, ha éppen talál, kérdezlek titeket, fiúk, nagyon csendben vagytok, Szerpente, Gaben, hogy ti mit gondoltok erről, mert Karinám, amit...
2: Nekem megütötte a fülemet az a szó, hogy önfeláldozás, amit ugye Karina
0: igen, használ. Nekem is, de hallgatlak, igen.
2: Jaj, ez egy bátorlatban, már ne haragudj, Karina, de bátorlatban, mi az, hogy önfeláldozás? Tehát azt önfeláldozásnak titulálni, hogy a másik szeretne egy puszit, vagy egy simit.
1: Nem, a puszi és a simi túl.
2: Önfeláldozást?
1: Nem, azon túl. Tehát én a rendes...
0: Hát jó, de a kezed vagy a száradod, az sem önfeláldozás egy kapcsolatban, ez hülyeség.
1: De az igen, amikor egy ember azt mondja, hogy én nem.
0: De azt értem, de az nem önfeláldozás.
1: De akkor önfeláldozás.
0: Nem.
2: Akkor most én megmondom neked, hogy a férfiaknak a többsége ezt az önfeláldozást visszautasítja. Tehát jó, akkor most dugjál. Bocsánat, akkor most legyünk együtt. Hát ezt nem. Tehát ez az
0: ajja
2: a kapcsolatnak.
0: A másik dolog, meg én nem minden közelíteném meg, nekem azt mondaná a párom, hogy én önfeláldozom magam, mármint ilyen szempontból, akkor már nem csak szereted, de várjál szerint, akkor már nem szeretedből adja.
1: Igen, hát ez az... önfeláldozás. Tehát
0: de akkor már hogy szeretsz engem?
2: Ha nem szeretedből, akkor minek vagytok együtt? Akkor nem kell, akkor semmi. Akkor kész, egyik jobbra, másik balra, akkor felesleges. Nem kell feláldozni azért magad, hogy a másiknak jó legyen 2 percig. Nem, felesleges. Akkor mondd meg,
1: nyíltanak,
2: hogy
1: húzzak.
2: Túlóban, mert...
1: De attól még az intimitás és az a része az működik.
2: De hát arra meg elég egy teli macó, tehát ne szórakozzatok.
1: Nem, hát szegény maci.
3: Ez így van, egyébként tök igaza van Szerpentének.
1: Mondtam, hogy kell nekem egy csaj.
3: Kapcsolat, hogy elnézést az erős kifejezésé. Te mondtad így, hogy attól, ha az még működik, akkor hát az nem kapcsolat. Én nekem arra nem kell valaki, hogy...
1: Csak szeretgesd, meg átöled, és azt mondják, hogy szeretlek, de nincsen szex.
3: Nem. Arra nekem nem kell, hogy csak szex legyen, és semmi érzelem nincs. Hát akkor tudod, mit ott az ajtó mehet inkább. Na, bocsánat, az erős kifejezés.
1: Nem, ebben egyetértünk. De ha van érzelem. De ha van így érzelem, van. Csak szex nincs.
0: De Karina, nálad érzelem sincs, hogy önfeláldozod magad? Nem, hát nem, ha nem, szereted, ha akkor érzelem van.
1: Nem, ha van, én nem ha, magam
3: belül. Én abba belemennék, hogy ha tényleg már egy ideje együtt vagyunk, és tök jó minden, tényleg, love minden. Már ilyen szerintem csak a mesékben van, de előfordul ilyen, és szex nincs, vagy csak nagyon ritkán, abba benne lennék. Abba simán.
1: Azt, na, látod, tehát egy normális pasi.
3: Menjen félre, ne kúrjon félre, már bocs, hogy így mondom. Mert ha ez így történik, kiszórom a ruháit az ablakon, aztán mehet is.
1: Na látod, tehát ha van érzelem, és az érzelem nagyon erős, és mondjuk kevesebb a szexuál, mondjuk olyan fokon ég mind a két fél, akkor ez rendben van. Na de ha az egyik része a kapcsolatnak az nagyon-nagyon ég, a másik kevésbé, akkor ott azért van konkrét.
0: De nekem az rendesben. Én nekem az szúrja a szemem, bocsi, hogy beleszólok, hogy amit te mondasz, Karina, hogy az esetben az illető, tehát én leragadtam ennél a szóna, hogy önfeláldozás, ne haragudjatok meg.
1: Nem baj, nem.
0: Mert ilyet nem lehet egy párkapcsolatban. Hát akkor megfordítom a kérdést, akkor mi férfiak is önfeláldozzuk magunkat, hogyha valamit meg kell szerelni, vagy le kell vinni a szemetet, vagy nem tudom. Hát ha szeretem, akkor szívesen csinálom. Nem önfeláldozom magam. Hát ez hülyeség. Hát ne haragudjál, ez most nekem nagyon beakadt.
1: Nem baj, én örülök neki, hogy beakadt, ez a műsor célja, hogy beakadjanak dolgok, és tudjunk miről beszélgetni és vitatkozni.
0: Hát most figyelj. Mondjátok, hogyha nincs igazam, de már mint többiek.
1: Férfi szempontból tökéletesen igazad van, mert ti férfiak így
0: de, van. De női szempontból is.
2: Ezt az önfeláldozásos témát, de...
1: Nehéz.
2: Tudom, férfiaggyal is, nővel meg gondolom, hogy pláne nehéz megoldani, de nem, tehát ez, hogy önfeláldozásnak tekintesz egy fuszit, vagy az, hogy a fenekedre ver, vagy...
1: Nem, az intimitás nem önfeláldozás. Az intimitás az nagyon jó, a szexre gondoltam.
0: Nem, ő konkrétan arra gondolt,
1: nem akarod, nem szeretnéd, de a párod 100 fokon ég, akkor az önfeláldozás, hiába van intimitás, és hiába.
0: De várják, Karina.
2: Önfeláldozásból lefekszel, és ennyi?
1: Hát azért, igen, ha te nőként azt mondod, hogy te figyelj, most én nagyon
2: nem. Erre mondtam azt, hogy a pasiknak a 90%-a ezt elutasítja. Zsigerből. Igen, nem. Mert akkor elmegy egy K-hoz, és akkor még nem is kell udvarolni neki.
1: De annak fizetni kell, basszus. Akkor ő is, ha otthon szeretné megkapni, mert ő otthon nagyon-nagyon szeret.
2: Akkor megvárja, míg elmész otthonról.
0: De most komolyan, ha szereted, akkor teszel érte, Karina. Na most a kezedet adod, vagy a nem tudom... Bármit, akkor miért ne? Hát most akkor hogy szereted? Hát érted, mi a kérdésem?
1: A szeretet, én értem, a szeretet az egy nagyon jó dolog.
0: Ez
1: az intimitás is egy nagyon jó dolog.
0: Igen.
1: De amikor közbeszólnak mondjuk egy nőnél a hormonok,
0: de a kezét te... nem a hormonok irányítják, hanem a gondolatok.
1: Az agyad irányítja.
0: Azt én.
1: Vagy vannak,
0: de az akkor se önfeláldozás.
1: De az önfeláldozás, ha megteszed, mivel te nem kívánsz, tehát nem kívánsz egy ételt, de nem akarod megsérteni, aki csinálta az ételt.
0: Akkor nem eszem meg.
1: De megeszed.
0: Nem eszem meg. Nem.
1: Ja, nem. Akkor te bunkó vagy. Ennyi.
0: Hát de most...
2: Van akváriumod?
0: De érted, Karina, az ellentmondást?
1: Ebben nincs ellentmondás.
0: Dehogy nincsen. Hát akkor hónaptól kezdve az megmondom Zolinak tényleg. De értem már, Zoli, miért nem csinál semmit. Érted az ellentmondást?
1: Nincs ellentmondás.
0: De van ellentmondás.
1: Nincs.
0: Jó.
1: Nincs.
0: Más kérdés. Ebből a témával kapcsolatban, mert úgyse fogunk zöldágra vergődni, meghagyjuk mindenkit a saját gondolatába gár ezen vitatkozni. Viszont amikor belekerültek egy párkapcsolatba, és mondjuk a partneretek nemet mond, és azt mondja, hogy hát ő most nem kívánja a szexet, hányszor tudtok ti pasik nemet mondani úgy, hogy azután azt éreznétek, hogy engem nem kívánnak?
2: Még egyszer a kérdés.
1: Bárjál, mert ez nem kacifántos volt, ezt nekem is fel kellett.
0: Szóval a kérdés az úgy hangzik, hogy hányszor tudtok nemet kapni anélkül, hogy egy idő után azt éreznéd, hogy engem nem kívánnak.
1: Tehát, hogyha én folyamatosan azt mondom, hogy most azért nem, mert fáj a fejem, most azért nem, mert fáj a kislábúja, most azért nem, mert fáradt vagyok, most azért nem, mert most úristen, most...
0: Hány nemet viseltek el ti pasik? És mikor mondjátok azt, hogy inkább elmegyek akkor valahova?
1: Igen, tehát hány...
4: Szerintem nem az a kérdés, hogy hány alkalommal kap pirozászlót a pasi, hogy nem szeretné a nő, hanem inkább itt az a kérdés, hogy milyen mélysége van annak a nemnek. Mert hogyha mélysége van annak a nemnek, mert hogy valódi indoka van rá, valódi oka van, hogy ő nem szeretné, akkor szerintem az érthető bármennyiszer. Viszont hogyha indokolatlanul és átlátszó az egész, és érted azt, hogy mondjuk eltűnődezik mondjuk a nő, vagy mondjuk nem figyel rád, nem akar veled már beszélni, nem akarja veled átbeszélni, hogy mi a gond vele, vagy akár a kettőtől kapcsolatával, és mondjuk úgy mond neked nemet, akkor azt szerintem már ez összetettebb, tehát ez szerintem túl felületes megközelítés, hogy hány nemet tudtok elviselni.
0: Jó, és akkor, ha meg azt a megközelítést visszük tovább, hogy amikor mondjuk ti mondtok nemet, és ez egyébként ez Karina kérdése is, én nagyon jó.
4: Szerintem.
0: Hogy ti például hogyan nem tiportok bele a másik úgymond önbecsülésébe? Tehát hogy tudtok úgy nemet mondani, hogy ne tiporjátok másik önbecsülését?
1: Hát figyelj, egy nem még talán nem. Kettő nem, az már sejtelem. A három nemnél azért a pasik ki szoktak bukni. Na most a fordított helyzetben, hát ez nőtől függ. Ha nagyon hiú a nő, akkor egy nem után is, hogy nem, mi van, te nem kívánnak, hát pedig én azért egy jó nő vagyok, hát akkor besértődöm.
4: Jó,
1: a nők azért egy nem után be tudnak sértődni.
4: De Karina, de most valaki jó nő, oké, hurrá, örülök neki, de akkor is itt ezt mondom, amit az előbb is mondtam, nem akarom magam ismételni. Van mélysége annak, amit mond a férfi, hogy miért nem szeretné.
1: Hát a férfiak nagyon nehezen tudják az elutasítást kontrollálni, ne haragudják. Tehát ti egy nem után, a globálisan a pasik, egy nem után biztos, hogy lekázzák a csajt. Szóval nem vagyok,
4: Karina,
1: elég jó pasik.
4: Nem tudom, milyen tapasztalataid voltak az életben, vagyis tudom.
1: Nekem ebben kapcsolatban. Ebben nem voltak rossz tapasztalataim.
4: Hát az alapján biztos, hogy szar tapasztalataid voltak már, mint emberek szempontjából, hogyha benned ez alakult ki, mert rettentő módon általánosítod ezt az egészet, hogy itt fekete vagy fehér van, pedig hidd el, hogy vannak árnyalatok és mit mindenhol.
0: Hát a szürke nem lehet ennyire van, általánosítani.
1: Uh-huh. Nem általánosítok, de általában. Jó, velem ez nem történt meg, de
0: jó,
1: ha valaki szeret valakit, akkor azért kibír több nemet is. Tehát ha az elutasítás
4: de mondom,
1: olyan
4: van,
1: dolog, hogy nagyon szereted, rá, és nagyon akarod, akkor vársz rá.
4: És Karina, mondok egy hülye példát. Meghalt az anyukám. Én most nem szeretnék. Komolyan, nem akarsz vele, nem akarsz meg, nem kívánsz, pedig jó nő vagyok, akkor vége. Szerinted ez mennyire reális? Hagyjuk már ezt.
1: Nem, ez
0: nem hülyeség. Ebben igaza van Dávidnak.
4: Na, de már nagyon belekanyarodok ebben a részében.
0: Viszont akkor...
4: Menjünk el egyet zenélni.
0: Igen. Viszont nem zenélni megyünk, mert nekem van még egy kérdésem, amire nagyon kíváncsi vagyok, mert nem zártam le még a témát. Szerintetek, és kíváncsi vagyok, lehet tökéletes kapcsolat rossz szexuális viszony, vagy rossz szexuális összhang nélkül? Vagy összhanggal?
2: Akkor fölteszem én a kérdést. Van 360 fok, 40 fok nélkül?
1: Mi? Nincs! Mi nincs? Mi van? Nincs, nem lehet. Ha nem jól
2: van
1: szexuális,
2: 360 fok, magyarul egy kör, 40 fok nélkül.
4: A szex az mindig mozik a torrugom.
1: A szex az mindig kell. Ha rossz a szex,
4: ha nincs szexe kapcsolatban, akkor ott már semmi nincs.
0: Jó, de azért az, hogy
1: nem, ha csak nem antiszexuálisok.
0: Nem, viszont azt azért tegyük hozzá, hogy azért a szexuális aktivitás egy párkapcsolatban ingadozik, hogy hosszú távú kapcsolatot nézünk, mert időszakok vannak, amikor de az egyik másik.
4: De Robi, de intimitás, hogyha
0: az intimitásnak az meg kell lenni mindig, igen.
4: Robi, hogyha mondjuk ha már olyan életkorban vagytok, hogy már intenzív, durbele szexre nem vágytok, de intimitás összepújás, szírogatásra még vágytok, hogy legyen meg egyfajta intimitás fiatalabb korban, hogyha mondjuk
0: mindkettőtökben
4: működik a tűz, akkor meg nem kérdés.
2: Na. Hány olyan filmet láttatok, vagy képet láttatok, ahol 80 fölötti papa, mama egymáshoz bújva ballagnak valahova?
1: Kézen
2: esélye, hogy szexelnek.
1: Nem, de ott meg volt az intimitás.
2: Így van. Na, tehát itt a szeretet a lényeg.
1: Igen, a szeretet a lényeg. Pontosan.
4: És mindegy, hogy férfinő, androgőn, hermafrodita, teljesen lényegtelen.
1: Tök mindegy.
0: Még egy olyan kérdésem, hogyha valaki mindig kezdeményez, akkor az egy idő után feladja? Hogyha a másik sosem
4: is. Nem, Robi, hogyha mindig valaki kezdeményez, akkor az idegesítővé válik, mint te. Most ezekkel a hülye kérdésekkel.
0: Nem én írtam a kérdéseket.
1: Igen, egy időben idegesítő, frusztrál, és a hátad közepére, és a kivezés elmenekülsz. Jó messzire.
4: Normális kapcsolatban oda-vissza tudtok kezdeményezni, és tök mindegy, hogy most ki kívánja, vagy nem kívánja. Tudtok igent, vagy nemet mondani, nincs ebbe az egészbe semmi.
0: Egyet értek, zenéljünk egy kicsit, aztán innen jövünk vissza.

is sok szerencsém bejelenteni a Cocos Club ma esti sztár vendégeit. Fogadjuk nagy szeretettel, egy nagy puszival, Magyarország legkedveltebb rap bandája.

0: hogy ma fogtam ki az aranyhalat. Vagy mellé nyújtam, ez is megesik néha. Valakivel össze kell, hogy jöjjek még ma.
1: És ha randa a lány,
0: az sem baj, megkeresem, mindig más, én így szeretem.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád, ez itt továbbra is a Lépés Rádió és a Belevalósú. És azzal megyünk tovább, hogy kinek kell a családban úgymond a megtervezni a dolgokat, észbe tartani az egész család életét. Most itt belemeltünk majd nyilván abba, hogy a nő, a férfi, ki mit, és az a kérdés merült fel így bennem, hogy segítségnek számít-e, ha előbb az egyik félnek kell észrevennie, megterveznie, vagy megmondania, hogy miben segítsen a másik?
1: Segítség annak, aki kitalálta azt, de hogy segítség? Hát, nem, tehát ez egy hülyeség. Hát abban nekem nem segít senki.
2: Miért? Ez annyira hihetetlen, hogy összedolgoztok.
1: Hát nem, az lenne jó, ha összedolgozunk.
2: Hát de akkor azt mondom, hogy abban hát tudsz akkor segíteni, én meg abban tudok segíteni.
1: De és ne, akkor ne, hát magától érthetődőnek kell lenni ezek. Nem,
0: de azt elő meg kell beszélni, hogy ki mire képes, Karina, és az csak...
1: Ó, mindenki mindenre képes, hidd el.
0: Nem, hidd el. Én például nem vagyok képes megfőzni egy ételt.
2: Robi, azt hagyjuk, hogy te mire vagy képes.
0: Na.
2: De most itt...
0: Főzni egy ételt.
2: Robi, azt hagyjuk, hogy te

0: 70 meg az egyértelmű dolgokhoz. Leágyazunk, kávét főzünk,
1: érzelmi kérdések akkor, Karina.
0: Lemegyünk a közértbe, elvisszük a gyereket, hazahozzuk a gyereket.
1: Karina, érzelmi kérdések. Igen. Érzelmileg mennyire kezeled a másikat? Érzelmileg ott is magától kell éreznie mindent is, nem kell semmit megbeszélni?
0: Hát figyelj, szerintem 2-3 év után az ember...
1: Megfogtam a kis hölgyet.
0: Nem. 2-3 év után azért már tudja az ember, hogy a másik mit érez, és nem kell megkérdezni.
1: Ja, hogy 2-3 évnek el kell tennie, hogy egyáltalán meg tud fogalmazni, hogy a párod mire vágyott, vagy ő...
0: Hát legalább igen.
1: Aha, oké.
0: Okay. Legyen kettő. Igen. Akkor azért kiteljesedik. Okay. Kettő.
2: És szeretem azt, hogyha párom kimondja, hogy ő mire vágyik, vagy mit akar. És nem nekem kell kitalálni.
1: A szádrobi.
0: Tehát minek egyszer, kell azt kimondani? Tudod, érzed, minek?
2: De van, amit nem kell, de van, amit igen. Tehát én például szeretem, hogyha kimondjuk egymásnak, és ez tök jó.
1: De miért nem esik jól neked az, hogy amikor például téged megcsinálnak, azt mondod a partnerednek, hogy mondj nekem valami szépet, és azt mondja neked, hogy sör. Akkor nem jobb neked?
0: Hát te figyelj, halálra röhögöm magam, és hozok neked sör, de és sokkal jobb.
1: Na. Ennyi.
0: Oké, kész. Ennyi.
1: Rabbi, mi a következő kérdés?
2: Nem, fogom a fejem.
3: Mária, bocsánat.
2: Mondjad, szerpentemet.
3: Én azért más irányból közelíteném meg a dolgokat.
0: Hátulról mi?
1: Na.
3: Úgyse rossz, de egyáltalán mit értelmezünk most itt család alatt?
2: Hát a család. Hát fér, feleség, vannak, gyerekek.
3: Vagy már a szülők is benne vannak, már úgy értem, hogy a párnak a szülei, tehát a nagymama, nagypapa, stb. Tehát melyik
2: Szerpente, ezt inkább úgy definiáljuk, hogy akivel egy háztartásban élsz.
0: Nagyon jó, hát akkor a nő viszi a prímet, mert... a pasik meg vannak. Igen.
2: És ebben benne van adott esetben a nagyszülő is.
0: Nem baj, de ez a jó, hogy nem értesz egyet, mert így legalább tudom, hogy te nem olyan pasi vagy.
1: Na, akkor egy otthoni dinamikának általánosságban mondom, hogy ugye azt szokták mondani, hogy a nő a mozgató rugója, a lelke az otthoni légkörnek, mert hogy a férfira szokták azt, hogy ugye most ilyen nagy közhelyeket túrogtatok szándékosan. Ugye azt mondják, hogy a férfi teremti meg a házat, a nő pedig az otthont.
3: Igen.
0: Igen. De ahhoz a kell a férfi is, hogy a nő...
1: De és akkor utána jön a valóság.
0: Igen. De igen. Ahhoz kell a férfi is, hogy egy nő otthon. De
3: hogyha most egy okos nőről beszélünk, az okos nő meghatározza a dolgokat, de rávezeti a pasit arra, hogy hogyan kell csinálni. És mint hogyha ő találta volna fel a spanyol viaszt, a pasi meg fogja ezt csinálni.
0: Hát jó, ezt egy darabig lehet mívelni ezt a mesterséget, de egy idő után idegesítő lesz.
3: Kinek?
0: A nőnek. Vagy belefárad és legyint, inkább megcsinálom.
3: Hát most nem arról beszélek, hogy vidd le a szemetet.
0: Persze nem a szemétlevitelről van szó, tény is való a szemetet, le kell vinni, aki meg feltűnik, hogy tele van a szemét, leviszi. Na de ha felső tűnik, hogy a szemét tele van, na akkor kiviszi le.
3: A gyerek azért van.
0: Ja.
1: Jó, na most a szemetet, hogyha félreteszik, akkor mozgatórugónál tartunk, tehát akkor a mozgatórugó összességében akkor mindkét félnek ki kell belőle venni a részét.
0: Hát igen. Lenne, igen, szeretnénk mindenki.
1: Ez lenne, ez egy utopisztikus világképnek látom, ez valami olyan csoda, ami soha büdös élete nem fog bekövetkezni.
0: Így van, pontosan, de és a gyereknek ez... pont jó, ha leviszi a szemetet, meg kap zsebpénzt érte, meg az üveg vissza.
1: Vagy te még a szemétnél tartasz, Karina.
0: Pontosan.
1: Oké.
2: Okay. Karina leragadt a szemétnél.
0: Nem, a család dinamikájában, ahogy Dávid szokta volt mondani, azért meg kell tanulni mindenkinek, hogy amire képes, azt igenis magától megcsinálja. Tehát mindenki képességei szerint tegyen bele valamit abba a családi dinamikába. Tehát úgy lesz teljes. Tehát ha az egyik fél nagyon meg van terhelve, akkor megunja, ott hagyja az egészet a fenébe, és akkor a másik csak pislog, mint halaszatyorba.
2: Egy nagyon jó kérdést kaptunk. Lehet az, hogy azért csinálja egy családban, mondjuk vegyük most csak apát meg anyát, ugye, férfeleség, azért ja, csinálja,

0: mert az egyik fél mondjuk több mindent, vagy azért csinálja a különféle feladatokat az egyik félt, és mindent maga, mondjuk ezt a mindent idézelbe téve, mert a másik megoldása soha nem elég, soha nem jó.
1: Hát lehet erről is szó, hogy
2: az egyik fél... Ez inkább csalódottság szerintem.
1: Nem, miért?
3: Vannak nem. Ilyen típusok, hogy te bármit csinálsz, annak az X-nek nem lesz jó, mert nem ő csinálta meg.
2: Vagy jó, én most túl pozitívan néztem ezt.
1: Nem?
2: Igen, most én abban indultam ki, hogy már a másik annyiszor cseszte el, hogy inkább fiat csalódott vagyok benne, de hogy igen, igazad van, szerpente benne, meg igazatok van. Van az a kategória, meg hát ne beszéljünk arról azért, aki meg abban azt mondja, hogy te bármit csinálsz, az új szara, hogy van, mert csak az jó, amit én csinálok.
1: Hát ez egy embertípus, és ezzel nagyon rossz együtt élni, tehát az ilyen embertípusnak egy kicsit lejjebb kell adni, mert magára marad az összes házi munkával is minden.
2: Az ilyen van. Könnyen menne, Karinom.
1: Hát, oké. Okay.
3: Csak utána nem kell felszólalni úgy, hogy ő a mártír, hogy minden szart csinál.
2: Hát igen, ja. Csak ez a kategória meg pontosan így működik szerintem.
1: Igen, pontosan.
3: Tudom, azért mondtam.
1: Jól mondtad.
0: Jó, én Amondó vagyok, hogy menjünk egy picit zenéjünk, aztán jövünk vissza mindjárt egy újabb ér.
2: Oké, okay, most már T. Pétertől az alszató.
0: Bocsi, ezt nem értettem, Dávid, még egyszer?
2: Jobb is, nem baj, Robi, jobb
0: jó, zenélünk, oké. Okay.

0: egy lépéssel közelebb hozzád, lépésed, és hát úgy döntöttünk, hogy mára már nem hozunk több témát, hanem egy kicsit összegezünk, amit majd Dávid megtesz, mert azt mondta, hogy ő nekem 10 percig beszél a semmiről. Hát...
1: Azt mondtam, hogy hát a semmiről nem. Az viszont biztos, hogy egyszerűbb inkább új témát már ne kezdjünk el. Minek kezdjünk el új témát? 2 hét múlva fogunk jönni, hogy ezt jó, hogyha felírjátok a naptáratokban, miért ne írjátok fel? Hogy ne felírjátok, ugye? 2 hét múlva jövünk.
2: Segítesz?
1: Tök mindegy, az 14 nappal később, mint most. Most 12 van, akkor az 36.
0: 26-a, csak szólok.
2: Mondom,
0: 26, süket.
1: Igen. Ugye szeptember 36-án jövünk, akkor majd legközelebb. Viszont akkor majd az elejének vagy valami, amúgy ezt találjuk már ki, mert amúgy tematikusan valamilyen zenei tényleg anyagot össze fogok rakni, csak hogy milyen hangulata legyen a műsornak zeneileg, és akkor olyan tracklistát.
2: Hát amíg szeptemberi műsor lesz 36-án, akkor valami, nem tudom én, ilyen nagyon vidám.
1: Jó, oké, kicsit konkrétabbra gondoltam.
0: Hát szerintem...
3: Címeket ne kérjél tőle.
2: Címeket ne kérjél, ne hívjél.
1: Címeket nem.
0: Alcazar Crying in the Discotheque. Tessék.
1: Jó, oké. Szerpente, benned bízom, te legalább érted a kérdésem, bízom benne.
3: Milyen stílus menjen?
1: Hát akár stílus vagy hangulat, bármi.
3: Hát figyelj, én mindig azt mondom, hogy az ilyen beszélgetős műsorokhoz a lounge az felelhetetlen, tehát ugye egy háttér lounge zene, beszélgetés, az ilyen kávéházi zene, az...
1: Ezek a bosszanovás verziók, azok
3: olyan... Igen.
1: Azokat amúgy én is nagyon preferálom.
3: Tehát egy ilyen variáció...
1: Tracklistán...
3: Bocsánat, ami, még próbálok befejezni.
1: Igen, ne haragudj.
3: vagy egy laza kis fánki. Hogyha mondjuk vidámot témák.
0: Ki van a fán?
2: Aki?
1: Na, majd megnézem majd, mit tudok majd ezzel kapcsolatban. Mert valamit majd kitalálok, vagy ezt az egészet kombinálom, mert annyira sok zenére úgy sincs szükség.
0: Hát mert sokat beszélsek,
1: igen. Még itt a műsor előtt mondtam még Robinak, hogy van egy zene, amit tiszta szívből tudok neki javasolni. Van egy előadó, a Nyuszi. És,
0: hát de az nem rádiókompatibilis.
1: Nem rádiókompatibilis, egyértelmű. És elég elborul a zenéi.
3: De várj, állj. Most akkor a hallgatókhoz szólok, illetve hát közösen. Mivel nem rádiókompatibilis. Karina, te ki tudod mondani? Na mindegy.
2: A nem rádiókompatibiliset? Nagyjából igen.
3: Na, igen, szóval is, nekem az lenne a javaslatom, hogy a Facebook oldalra tegyük ki, már hogy a mi Facebook
0: ne, oldalunkra tegyük nem, ki. Azt nem vállaljuk.
3: Ezt a bizonyos
1: elérhető. A Nyuszitól a... Ja, ezt értem. Mert a Nyuszitól a tükröm.
3: És aki kíváncsi erre, hogy a Nyuszi mit hozott, vagy mit zenél...
0: Nem hát hozott semmit.
1: A Nyuszi az elég érdekesebben. Igen. Mert a Nyuszinál ott elborult, tehát hogyha valaki erre ránéz és nem ismeri, bár mondjuk már lassan egész Magyarország megismeri, nem tudom ki ez az elborultam, hogy akik ezt kidolgoztak, bár amúgy meg rohadt jó megcsinálták. Szóval ott a Budi Randevú, vagy akár a másik a Tükröm, hát itt olyan irodalmi szerzeményeik vannak, ami egész egyszerűen fenomenális. Szóval ezt most csak arra mondom, hogyha nagyon...
3: Én ezért mondom, hogy tegyük föl a Facebook oldalunkra az elérhetőséget. Azt
1: beszerkeszteni 2 hét múlvára, mert akkor meg az úgy teljesen jó. Robi úgy is hallotta a tükrömet. Hát abban semmi nincs. Hát
0: dehogy nincs.
1: Visszafogod.
0: Én elhatárlódom ezektől a zenéktől, kedves
1: hallgatók. Hát én meg leszarom. Vagy ott van Cetlitől a vallomás. Na, hát abban az... meg végkemény, ezt megmutattam a Karinának, az nem vallottam neki szerelmet. Hát értékelte. Értékelte, pedig az egy Cetlitől a vallomás is már 10.
0: De mi volt rá Karinának a reakciója?
1: Volt, hogy
2: szóval. Hagyjuk.
1: De igen.
0: Ne hagyjuk.
2: Ne hagyjuk.
0: Ne hagyjuk.
1: Na, szóval igazából amúgy cetliről, hogyha valaki például nem tudja, YouTube-on van egy olyan csatorna, Népszínház TV, erről már szerintem nagyon sokan tudják, de az a srácok a Népszínház TV-ben a riporter, na ő a cetli, és neki van ez a zenei a vallomását egy örökre megül.
2: Szóval én még sosem hallottam, úgyhogy én kíváncsi.
0: Cetlitől nekem volt egy-két dal, de az nem volt ennyire gáz, de ez nagyon gáz. Szövegéri.
1: Jaj, Istenem, egy... Igen. Én kerek elnézést a többiek miatt. Mondjuk a bennőtt
3: eltűnt. Hát,
4: itt vagyok csak.
3: Dávid. Az a helyzet, hogy Vissza a jövőbe című filmet láttad? Persze, hogy láttad.
0: Igen. Nagy kedvencem.
3: És mikor a Michael G. Fox-ot gitározik, ugye, amikor az anyja apja össze kell, hogy hozza, és a gitárra föl van tűzve a kép. Emlékszel erre a jelenetre?
1: Fú, nagyon rég láttam.
3: Ehhez még fiatalok vagyok.
1: Nem az, hogy fiatalok, hanem az, hogy
0: nem, én emlékszek, csak nem láttam. Tehát, hogy magát nem láttam a vizuális jelentet, de hogy emlékszem, igen. Pont ez a lényeg.
1: Mondhatják hallgatok, hogy mekkora egy tuszka vagyok, te kettő kezdő belefér.
3: A Robiék még túl fiatalok ez.
0: Én kikérem magamnak az egyik kedvenc film amúgy. Tehát én emlékszem a jelenetre.
1: És hogy aki hallgatókét hagyja, hogy így szólok be Robinak, hogy de bazd meg vak vagy, hogy én kerek elnézést a bazd meg miatt. Mert a vak az nálunk így belefér, hogy így beszólhatok, vagy a siket, vagy bármi, mert ez így működik, csak hogy itt a hallgatók nehogy fennakadjadok, hogy mekkora egy tuskó vagyok, mert amúgy nyilván az vagyok, csak hogy azon felül pluszban még nem.
2: Ez jobb volt ez a film, különben én is szerettem, megnéztem mind a kettőt. Na és most mi
0: van? Milyen kettőt? Három volt.
2: Három, bocsánat.
0: Én úgy emlékszem, hogy három része van.
4: Jól emlékszem.
3: Három volt.
2: És akkor most mit szerettél volna Serpentevel a gitározó?
3: Ezzel azt akartam mondani, hogy ugye Dávid felhozott egy zenei irányzatot, egy vonalat, a Robi meg ellenkezett, és erre akartam mondani, hogy hát ti még ehhez fiatalok vagytok.
4: Alva volt ez a mondás. Igen. A végén ugye oda telefonál, hogy na ezt a hangot keresed? Úristen, mi ez? És akkor mondta, hogy majd megértitek ti, azok meg fiatalok vagytok. Mert ugye mindenki nézett, hogy úristen, amikor lefüstölte az erőséget.
3: A gitárszólót, igen.
4: Így van. És akkor mondta, hogy hát még fiatalok vagytok, de majd megértitek, meg szeretitek majd. Az egy ikonikus jelenet volt.
3: És ekkor volt ugye a Rockabilly születése a film szerint.
4: Így van, ugye akkor telefonáltad, hogy ez az a hang, amit kerestél.
3: Rockabillynek.
4: Így van. Nagyon nagy. Az egy
1: hú. A pontos idő 19 óra 56 perc vízállás jelentés következik, aminek jelenlegi
3: állás. Hogy így mondod, tényleg ki kell mennem most már.
1: Igen, úgyhogy most ennek függvényében le kell zárnunk most már ezt a 2 óra hosszát.
0: Így van, hát búcsúzom tőletek.
1: A nyári szünetünk után az első műsor, ami olyan lett, amilyen, aztán 2 hét múlva folytatjuk majd bármivel. Hogyha nagyon unatkoztok este, nyuszit hallgassátok meg. Kivétel akkor, hogyha nagyon prüdek vagytok, mert akkor nem biztos, hogy jó ötlet. Mi lesz 2 hét múlva műsor, de semmi más nem tudom. Én befogom a számát, feleslegesen beszélek.
0: Megszoktuk.
1: Igen.
0: Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, jó rádióhallgatás, maradjatok a lépéssel, és szeressetek minket,
1: sziasztok! Jövő héten folytatjuk, szeressetek, akit akartok, sziasztok!
0: Látod? Ez így van!
2: Ennyi pasi között, sziasztok!
1: Hát a francot kell ennyit húzni, így!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Za mille na płaku kazioł tor.
1: Lépés Rádió. Velünk ritmusra léphetsz.

Channel Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megváltoztatják az azonos nemű párok örök befogadásáról szóló jogszabályt. Politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket Orbán Viktor. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megváltoztatják az azonos nemű párok örök befogadásáról szóló jogszabályt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a jövőben nem a családpolitikáért felelős miniszternek, hanem szakembereknek kell dönteniük azokban az örök befogadási ügyekben, amelyekhez jelenleg miniszteri hozzájárulás szükséges. A jelenleg hatályos, a Fidesz által korábban gyermekvédelminek nevezett, jogvédők szerint azonban melegellenes törvény alapján Magyarországon a házaspárokat illeti meg az örök befogadás lehetősége. Minden más esetben a mindenkori családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulása szükséges az örök befogadáshoz. A gyermekvédelmi intézményrendszer megújítása nélkül sem a pusztító droghelyzet, sem az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák nem oldhatók meg hosszú távon, írt a Budapest főpolgármestere Facebook oldalán. Karácsony Gergely a gyermekvédelmi rendszerről szóló kormányzati tájékoztató kapcsán azt írta, egy budapesti jelentés szerint van, ahol az utcai szerhasználók 90%-a gyermekvédelmi intézményből került ki. A főpolgármester úgy fogalmazott, a probléma megoldása a kormány és Budapest, illetve az állam és az önkormányzatok partnerségét igényli. Politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket Orbán Viktor. A Fidesz elnöke volt miniszterelnök a Köcsei találkozó előtt nyilatkozott újságíróknak. A pártelnököt arról kérdezték, hogy a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatos Volán ügyben zajló eljárásban többek között a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezérigazgatóját is beidézték. Orbán Viktor azt mondta, ebben a konkrét ügyben a belső ellenőrzést az előző kormány indította meg. Közölte, az előző kormányzattal kapcsolatban most tett feljelentések mindegyikét ismeri, szerinte az összes ügy mind szabályszerű és célszerű volt. Az Alkotmánybírósághoz fordul a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, mert szerintük a partmenti építkezések közvetlen veszélybe sodorják a tó amúgy is kritikus ökológiai állapotát, írja 444. A Tudományos Intézet szerint a tó vízminősége és biológiai sokszínűsége már így is rossz állapotban van, de ez csak tovább súlyosbítja a partmentén jellemző túlbetonozás. A déli parton különösen rossz a helyzet, ott a beépítettség már eléri a 75%-ot. Felavatták a Halhatatlanok Társulata idén megszavazott 8 új tagjának lábnyomát Budapesten. Ők Köles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színész, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, valamint Kovács Tibor és Nagy Iris táncművész. A Halhatatlanok Társulata 30 éves fennállása alkalmából Érdi Sándornak, Szegvári Katalinnak és Szinetár Miklósnak, a társulat alapítóinak a kulturális kezdeményezés létrejöttében játszott szerepükért elismeréseket adtak át. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütés várható, keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok, de számottevő csapadék sehol sem valószínű. Még több tájegységünkön élénk lesz a szél. Napközben a legmelegebb hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, Naturkozmetikumok.
6: Hidratáló, kollagén, hősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: turista.
1: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lép is rád!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad! A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Már elérhető a kormány gyermekvédelmi jelentése. Válaszolt az Európai Bizottság a 17. alkotmánymódosítással kapcsolatos aggályokra. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése. A dokumentum részleteit a miniszterelnök, a szociális és családügyi miniszter és a gyermekjogi államtitkár ismertette. A szakember hiány az egyik legnagyobb probléma a gyermekvédelemben, az elhelyezésre váró kiskorú gyermekek száma pedig jelentősen növekedett az elmúlt években. A szociális és családügyi miniszter szerint a rendszer szinte az összeomlás szélén van, ezt a benne dolgozó emberek tartják csak egyben. A teljes 220 oldalas gyermekvédelmi jelentés már elérhető a kormány oldalán. Visszavonta a MÁV-ot a svájci használt Stadler motorvonatok hosszú távú karbantartási szerződésének megkötésére kötelező miniszteri utasítást a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán arról írt, Lázár János az előző kormány minisztere 3 nappal az országgyűlési választás előtt utasította a MÁV-ot a karbantartási szerződés megkötésére. A MÁV vezetése azonban az utasítást nem hajtotta végre, mert a használt járművek karbantartása kirívóan drága lett volna. Válaszolt az Európai Bizottság a 17. alkotmánymódosítással kapcsolatos aggályokra. Az illetékes biztos közölte, a bizottság tud a módosításról, és a magyar jogállamisági reform folyamat egészének részeként továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet. A bizottság figyelembe veszi majd az Európa Tanács Velencei Bizottságának várható véleményét is. A Patrióták Európáért, a Szuverén Nemzetek Európája, valamint az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport több mint 40 EP képviselője, köztük a fideszes képviselők, valamint a Mi Hazánkos borvendég Zsuzsanna írásbeli kérdéssel fordult az Európai Bizottsághoz az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A képviselők szerint a jogszabály sérti az alapvető demokratikus és alkotmányos elveket. Hűtlen kezelés gyanújával nyomozást rendelt el a rendőrség a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. A dokumentumok szerint a hivatal működésének alig 2,5 éve alatt mintegy 3.670.000.000 forintot költött el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. Ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. A hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól. Észak-Korea több ballisztikus rakétát indított szombat hajnalban a japán tenger irányába a Wonsan térségéből, mindössze 1 nappal a dél-koreai amerikai-japán hadgyakorlat lezárulta után. A rakéták mintegy 250 kilométert tettek meg, mielőtt a tengerbe csapódtak volna. Észak-Korea legutóbb 3 hete indított körülbelül 1 tucatnyi, rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát egy dél-koreai amerikai hadgyakorlat idején. Észak-Korea rendszeresen tiltakozik a régióban rendezett hadgyakorlatok ellen. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütés várható, keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok, de számottevő csapadék sehol sem valószínű. Még több tájegységünkön élénk lesz a szél. Napközben a legmelegebb hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: A Hello, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
10: Változatos zenei kínálat. Jobbnál jobb dalok. A lemezjátszóknál Steven. Az igazi változatosság, ami gyönyörködte.

Kapcsolódj be a Lépés Rádió életébe a facebook.com/lépésrádió oldalon, vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu címre.

Az élet minden területén nagyon fontos a tények tisztelete. Többek közt erre nevelnek bennünket a különböző természettudományok is. Ezért fontosak például a fizika tanításában a különböző bemutatási kísérletek, a demonstrációk. Ösztönözni szeretnénk a kedves nézőket, hogy saját maguk próbálják elvégezni élőben is ezeket a kísérleteket.